0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Kinevezték a közmédia M1 TV csatornájának új vezető munkatársait. A főszerkesztő Hajdú Gábor lesz, a Híradó egyik műsorvezetője, a visszatérő Borsa Miklós. Miután a társaság ezt hivatalosan bejelentette, Magyar Péter miniszterelnök egy internetes fórumon azt írta megjegyzésként: nem hinném. Majd a két új munkatárs megbízatását visszavonta az állami média vezetése. Török Gábor politikai elemző is reagált a hírre, hogy a közmédia vezetősége egy nappal a kinevezésük után visszavonta Hajdú Gábor és Borsa Miklós megbízatását. Szerinte, ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki lehet és ki nem lehet a tévétársaság vezetője, akkor az a tévé kormány tévé. Az ideiglenes köztársasági elnök drámai hangon kérte a magyar lakosságot, hogy fogják vissza az áramfogyasztást az energiaválságban. Forsthopfer Ágnes saját tulajdonú szállodájában viszont romantikus díszkivilágítás, és a szobákban 20 fokos hőmérséklet várja a vendégeket. A Hír TV próbavásárlást végzett a köztársasági elnök Balatonfüredi hoteljében, ahol arról tájékoztattak, hogy a vendégek kényelmét semmi sem gátolja. Egyedileg beállítható korlátozás nélküli légkondicionálás, a vacsora helyszínén pedig erősebb világítás szolgálja a gondtalan kikapcsolódást és a kényelmet. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24.hu. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a szárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szeptember 1-én visszavonul az énekesnő Ariana Grande. Ennek okaként a vele szembeni csillapíthatatlan ítélkezéseket nevezte meg. Azt mondta, minden nyilvános szereplését rosszindulatú pletykák és kommentek kísérik, amiket most elégelt meg. Grande egy készülő londoni musical szerepétől is visszalépett.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

Érzed padlón vagy? Úgy érzed padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vál.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Kinevezték a közmédia M1 TV csatornájának új vezető munkatársait. A főszerkesztő Hajdú Gábor lesz, a Híradó egyik műsorvezetője, a visszatérő Borsa Miklós. Miután a társaság ezt hivatalosan bejelentette, Magyar Péter miniszterelnök egy internetes fórumon azt írta megjegyzésként: nem hinném. Majd a két új munkatárs megbízatását visszavonta az állami média vezetése. Török Gábor politikai elemző is reagált a hírre, hogy a közmédia vezetősége egy nappal a kinevezésük után visszavonta Hajdú Gábor és Borsa Miklós megbízatását. Szerinte, ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki lehet és ki nem lehet a tévétársaság vezetője, akkor az a tévé kormány tévé. Az ideiglenes köztársasági elnök drámai hangon kérte a magyar lakosságot, hogy fogják vissza az áramfogyasztást az energiaválságban. Forsthopfer Ágnes saját tulajdonú szállodájában viszont romantikus díszkivilágítás, és a szobákban 20 fokos hőmérséklet várja a vendégeket. A Hír TV próbavásárlást végzett a köztársasági elnök Balatonfüredi hoteljében, ahol arról tájékoztattak, hogy a vendégek kényelmét semmi sem gátolja. Egyedileg beállítható korlátozás nélküli légkondicionálás, a vacsora helyszínen pedig erősebb világítás szolgálja a gondtalan kikapcsolódást és a kényelmet. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendezése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére, települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24.hu. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a szárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szeptember 1-én visszavonul az énekesnő Ariana Grande. Ennek okaként a vele szembeni csillapíthatatlan ítélkezéseket nevezte meg. Azt mondta, minden nyilvános szereplését rosszindulatú pletykák és kommentek kísérik, amiket most elégelt meg. Grande egy készülő londoni musical szerepétől is visszalépett.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 5-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.

0: kormányzat néhány nap alatt saját megoldást talált a szokatlan helyzet kezelésére, és 3 millió forintos keretet különített el a fiatalok támogatására a Boránszky Ervin pénzügyi bizottsági elnök kezdeményezésére. Várhatóan augusztus 10-től hónap végéig mégis az eredeti létszámterv szerint adnak majd megbízást a diákoknak. Csak Gábor közölte, azon is dolgoznak, hogy a kormányzattal egyeztetve mégis állami finanszírozású maradjon a program, de erről egyelőre nincs fejlemény. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
1: 41 diákot ad nyári diákmunkaprogramban, foglalkoztatunk, ez biztos. A maradék 18-at, aki versenyben maradt 10-től pedig, vagy az állami finanszírozásban, ha kapunk rá többletforrást, de ha nem kapunk rá, akkor az önkormányzat saját pénzből megfinanszírozza ezt. Ami a legfontosabb haszna az, és ebben erre nagyon büszke vagyok, hogy a program indulása óta, 2014 óta, tehát 12 éve Nógrád megyében magasan a legtöbb diák Balassagyarmat, legtöbb diákot mi foglalkoztatjuk Balassagyarmat, de általában speciál, hosszú évekig ez csak az önkormányzati intézmények számára biztosított program volt, most már ezt kiegészítették agrár, kereskedelmi és szolgáltató vendéglátó ipari vállalkozások számára is. Tehát egyrészt, ami nagyon fontos, hogy a diákoknak jelent ez munkatapasztalatot. Van olyan kollégánk, aki diákmunkásként kezdte az önkormányzatnál a munkát, és aztán megszerette és visszajött az iskolai elvégzése után.
0: Habár korábban nagyobb keretösszeget osztottak szét a Magyar Falu programban, mégis látványos fejlesztések valósulhatnak meg a már a Tisza kormány idején eldöntött pályázatokból. Balla Mihály, Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője szerint a most megjelent döntési lista alapján kijelenthető, hogy a térségi falvak többsége jól jár. Közlekedési és vízelvezetési beruházásokra 15 pályázó, önkormányzati ingatlanok és játszóterek fejlesztésére, valamint falubusz vásárlására 16 induló nyert támogatást. Kiemelte, az még nem világos, hogy a döntéshozó minisztérium miért hagyta ki a támogatásokból a Karancs völgyét, ahol Balla elmondása szerint egyáltalán nincs nyertes. Hozzátette, több falu nem tudott nyerni ezúttal, azonban tudomása van arról, hogy 5 milliárd forint értékű tartalék áll rendelkezésre. Az új döntési körben újabb nyertesek lehetnek. Balla Mihályt, Nyugat-Nógrád országgyűlési képviselőjét hallják.
2: Alapvetően ugye a Magyar Falu programban 5000 fő alatti települések pályázhatnak. A mostani döntés előzménye ugye az volt, hogy ezeket a pályázatokat már az elmúlt év vége és az idei év elején már benyújtották az önkormányzatok. Én azt tapasztaltam, hogy a térségünkben elég sok település sikeresen szerepelt úthálózat fejlesztésben, illetve a önkormányzati ingatlanok és különböző szolgáltatásokhoz pályáztak kis buszra, adott esetben szolgáltatás fejlesztésre, úgyhogy alapvetően településeink jól szerepeltek az idejében, de ugye a döntést már a jelenlegi kormányzat hozta meg a területfejlesztési minisztériumban. A legkisebb településünktől a nagyobb lélekszámú településekig el lehet mondani, hogy sikeresek voltak, hiszen Rétság is, ha jól emlékszem, akkor Nagyoroszi is jól szerepelt, de ott van Debercény, Horpács, ezek kis települések, amelyek szintén most sikeresen szerepeltek, vagy akár Kusztaberki is gazdagodhat egy falubusszal. Tehát én azt gondolom, hogy itt elsősorban az, hogy a települések mire pályáznak, meg hogy mindegyik pályázati lábon legyen sikeres, vagy nyertes, eredményes pályázat. Én most azt látom, hogy ebből a szempontból nagyjából a településeink jól szerepeltek.
0: Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem mosható kivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diós

0: Jenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat, valamint a kameraszolgálat drónja végezte. A kutatómentők pedig a folyószakasz alsóbb részein hajtottak végre kutatást, a folyami katasztrófavédelem hajós egységével együtt. A kutatásban résztvevő szervezetek egyelőre nem találták meg az elmerült személyt. Kiemelkedően jól teljesítettek a balassagyarmati Úszni Jó Egyesület hegyi kerékpárosai a Bükk maratonon. A mini távon a 13 év alattiak között Gemer Előd negyedik lett. A 15 év alattiak versenyét Koleszár Botont nyerte, harmadikként testvére Áron tekert célba.
1: Időjárás.
0: Kitartóan forró órák következnek. 41 fok is lehetséges a térségben, zavartalan napsütés várható. Este 8 után is még 30 fok lesz. Az éjszakai pihenéshez szükséges 20 fok körüli enyhülés csak éjfél körül áll be.
2: Közlekedés.
0: A forróság miatt a szokásostól eltérően kevesebb helyen mérik az autósok sebességét. A 2-es úton, Sződligeten, valamint Szobon az országúton, továbbá a 22-esen Endrefalván várható sebesség ellenőrzés.
2: És most csak magyarok.
3: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
4: Csúszik az este,

0: diák munkaprogramban. Július utolsó napján derült ki, hogy a másnaptól kezdődő augusztusi idénymunkát nem támogatja a kormány az előzőleg leadott igényeknek megfelelően, ezért több fiatal munkavállalót kellett értesíteni arról, hogy mégsem kapnak lehetőséget a foglalkoztatásra. Gál Dénes, a helyi gazdasági műszaki ellátó szervezet igazgatója akkor azt mondta, máig nincs indok arra, hogy miért nem támogatta az állam változatlan feltételekkel a városi diákmunkásokat, és miért csak az utolsó pillanatban szerezhettek tudomást ennek tényéről. A polgármester tegnap bejelentette, hogy az önkormányzat néhány nap alatt saját megoldást talált a szokatlan helyzet kezelésére, és 3 millió forintos keretet különített el a fiatalok támogatására a Borenszky Ervin pénzügyi bizottsági elnök kezdeményezésére. Várhatóan augusztus 10-től hónap végéig mégis az eredeti létszámterv szerint adnak majd megbízást a diákoknak. Csak Gábor közölte, azon is dolgoznak, hogy a kormányzattal egyeztetve mégis állami finanszírozású maradjon a program, de erről egyelőre nincs fejlemény. Csak Gábort Balassagyarmat polgármesterét hallják.
1: 41 diákot ad nyári diákmunkaprogramban, foglalkoztatunk, ez biztos. A maradék 18-at, aki versenyben maradt 10-től pedig, vagy az állami finanszírozásban, ha kapunk rá többletforrást, de ha nem kapunk rá, akkor az önkormányzat saját pénzből megfinanszírozza ezt. Ami a legfontosabb haszna az, és ebben erre nagyon büszke vagyok, hogy a program indulása óta, 2014 óta, tehát 12 éve Nógrád megyében magasan a legtöbb diák Balassagyarmat, legtöbb diákot mi foglalkoztatjuk Balassagyarmat, de általában speciál, hosszú évekig ez csak az önkormányzati intézmények számára biztosított program volt, most már ezt kiegészítették agrár, kereskedelmi és szolgáltató vendéglátó ipari vállalkozások számára is. Tehát egyrészt, ami nagyon fontos, hogy a diákoknak jelent ez munkatapasztalatot. Van olyan kollégánk, aki diákmunkásként kezdte az önkormányzatnál a munkát, és aztán megszerette és visszajött az iskolai elvégzése után.
0: Habár korábban nagyobb keretösszeget osztottak szét a Magyar Falu programban, mégis látványos fejlesztések valósulhatnak meg a már a Tisza kormány idején eldöntött pályázatokból. Balla Mihály, Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője szerint a most megjelent döntési lista alapján kijelenthető, hogy a térségi falvak többsége jól jár. Közlekedési és vízelvezetési beruházásokra 15 pályázó, önkormányzati ingatlanok és játszóterek fejlesztésére, valamint falubusz vásárlására 16 induló nyert támogatást. Kiemelte, az még nem világos, hogy a döntéshozó minisztérium miért hagyta ki a támogatásokból a Karancs völgyét, ahol Balla elmondása szerint egyáltalán nincs nyertes. Hozzátette, több falu nem tudott nyerni ezúttal, azonban tudomása van arról, hogy 5 milliárd forint értékű tartalék áll rendelkezésre. Az új döntési körben újabb nyertesek lehetnek. Balla Mihályt, Nyugat-Nógrád országgyűlési képviselőjét hallják.
2: Alapvetően ugye a Magyar Falu programban 5000 fő alatti települések pályázhatnak. A mostani döntés előzménye ugye az volt, hogy ezeket a pályázatokat már az elmúlt év vége és az idei év elején már benyújtották az önkormányzatok. Én azt tapasztaltam, hogy a térségünkben elég sok település sikeresen szerepelt úthálózat fejlesztésben, illetve a önkormányzati ingatlanok és különböző szolgáltatásokhoz pályáztak kis buszra, adott esetben szolgáltatás fejlesztésre, úgyhogy alapvetően településeink jól szerepeltek az idejében, de ugye a döntést már a jelenlegi kormányzat hozta meg a területfejlesztési minisztériumban. A legkisebb településünktől a nagyobb lélekszámú településekig el lehet mondani, hogy sikeresek volt a kiszárítság is. Ha jól emlékszem, akkor Nagyorosz is jól szerepelt, de ott van Debercény, Hortács, ezek kis települések, amelyek szintén most sikeresen szerepeltek, vagy akár Kusztaberki is gazdagodhat egy falubusszal. Tehát én azt gondolom, hogy itt elsősorban az a települések mire pályáznak, meg hogy mindegyik pályázati lábon legyen sikeres, vagy nyertes, eredményes pályázat. Én most azt látom, hogy ebből a szempontból nagyjából a településeink jól szerepeltek.
0: Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az

0: fumataöntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diósjenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat, valamint a kameraszolgálat drónja végezte. A kutatómentők pedig a folyószakasz alsóbb részein hajtottak végre kutatást, a folyami katasztrófavédelem hajós egységével együtt. A kutatásban résztvevő szervezetek egyelőre nem találták meg az elmerült személyt. Kiemelkedően jól teljesítettek a balassagyarmati Úszni Jó Egyesület hegyi kerékpárosai a Bükk maratonon. A mini távon a 13 év alattiak között Gemer Előd negyedik lett. A 15 év alattiak versenyét Koleszár Botont nyerte, harmadikként testvére Áron tekert célba.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Kitartóan forró órák következnek, 41 fok is lehetséges a térségben, zavartalan napsütés várható. Este 8 után is még 30 fok lesz, az éjszakai pihenéshez szükséges 20 fok körüli enyhülés csak éjfél körül áll be.
2: Közlekedés.
0: A forróság miatt a szokásostól eltérően kevesebb helyen mérik az autósok sebességét. A 2-es úton, Sződligeten, valamint Szobon az országúton, továbbá a 22-esen Endrefalván várható sebességellenőrzés.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most Backspace. Vissza az időben.
4: Tapsvihart minden megafanistának. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra múlt. Nekiindulunk 2026. augusztus 5-ének ezen a szép szerdai napon. Tetőzünk?
5: Szia, Ádám.
4: Hello.
5: Tetőzünk. Mivel? A jó kedvel?
4: Nem, ezzel a meleggel.
5: Nem? Nem tudom. Nem? Szerintem...
4: Hát holnap már jön valami.
5: Mégis néha valami biztos.
4: Valami hideg front már jön holnap. Tehát, hogy ma még
5: mennyire? 3 fokkal lejjebb?
4: Hát az már halálosan jó, hát ne hűskedjél már.
5: Jó. Én élem, bár igen, belátom. Belátom, valamelyik nap mondtam otthon, hogy na, most melegem van.
4: Mondtad?
5: Tehát kín ültünk a teraszon, és mondtam, hogy most úgy belátom, hogy meleg van.
4: Aha.
5: Így. Igen. De én azért élem, tehát jó. Hármat
4: remélem,
5: adok.
4: Hogy nem csuklik Kati mama, remélem. Jó, hogy a
5: biztos, hogy csuklik. Szegény ő ezzel már szerintem megbarátkozott.
4: Igen. Jó van. Kezdjük el. Jó, és hát mi minden, tehát mivel foglalkoznánk nyilván ezekben a napokban mi is, mint azzal, hogy itt most paks, nem paks, napelem, nem napelem, víz, honnan van, meleg van, áramszünet, nem áramszünet, nekem kell lekapcsolni a légkondit, nem nekem kell lekapcsolni a légkondit. Tehát ami van most a közösségi médiában, és hogy mindenki vízügyi szakértő lett, meg tájépítész, meg mérnökök, és villamos energia, és radiokémiai doktoroktól kezdve minden az, ami őrület. Úgyhogy picit beszélünk erről majd hét után, első körben. Jó, Nori, hogy te hogy láttad az elmúlt napokat, meg azt, hogy ez az egész, ez hogy van, és mint van, akár a személyes életedet is tekintve, annyira voltál felháborodva, vagy éppen megelégedve azokkal a ajánlásokkal, vagy kérésekkel, amelyek fordultak mondjuk felétek állampolgárokhoz. Szerinted mit kellett volna, vagy kell máshogy csinálni? Kicsit beszélgetünk erről, hogy ez most nyilván a top téma. És ezen maradunk, ma is, meg holnap is. Már egy picit más vonalon, mert hogy majd Kádár Ferencet hívjuk föl, ő Pence polgármestere, 8 óra után ő a vendégünk. És Ferencről beszélgetünk, hogy ők elkezdtek egy jövőkertje programot csinálni, hogy ilyen fenntartható, klímatudatos, pontosabban a klímaváltozásra reagáló és jó gyakorlatokat tartalmazó, ilyen kertészkedős programot csinálni, amelyet most tovább vinnének a penci lakosoknak is.
5: Hát ők már aklimatizálódnak ehhez.
4: Tehát, hogy a 42 fokban is érdemes-e kertészkedni. Tehát körülbelül erre adnak ők majd választ, vagy adtak választ eddig is, és ezt a többiekkel akarják pluszban megtudatni. Úgyhogy beszélgetünk erről, mert ez is ennek az egész problémakörnek az egyik szelete. Úgyhogy ez is lesz a témánk. Jaj, de hát na!
5: Na, mit hagytál ki?
4: Hát névnaposokkal foglalkozzunk azért mindenki.
5: Hát, hogy itt a nagy meleg. Igen, elvette az eszedet, igen, a nagy meleg.
4: Igen, abszolút. Na!
5: Szóval akkor, van kedvenc névnaposom, vagyis egy nagyon jó barátnőmnek is nagyon boldog névnapot kívánok, és az összes többi Krisztinának is. Minden Ábelnek, Máriának, Emődnek és Luciusnak. Ismerünk Luciust?
4: Harry Potterből.
5: Azon kívül, nem?
4: Nem.
5: Jó. Isten éltesse őket.
4: Na, és hát igen, én azt mondom, gyerekek, hogy hát próbáljunk lehűlni, és ugye ezt azért minden módon meg tudjátok tenni, ha valakinek van légkondia, van, ha valakinek nincs, akkor kiszer előztet, lehúzza, vizes izél, nem tudom, ventilátor,
5: nézem, hogy nálunk megy.
4: Igen, ez is most lesz témánk. Mm-hmm. Tehát, hogy üljek-e itt 6-tól 10-ig a 40 fokban légkondi helyett, és ezzel hozzájáruljak-e ahhoz, hogy érted, hogy kevesebb legyen. Vagy pedig én azzal járulok hozzá, hogy itt a főnökség megengedi azt,
5: kérdezzük meg a főnököt,
4: hogy menjen 6-tól 10-ig. Vagy én azzal járulok hozzá ehhez az egészhez, hogy megengedik, hogy 6-tól 10-ig megy a klíma, itt van a főnök.
6: Sziasztok!
5: A főnök meghallotta, igen, a megszólítást.
4: Hogy azt járulok-e hozzá ehhez az egészhez, hogy 6-tól 10-ig megy a klíma, viszont nem izzadok, és normálisan tudunk olyan körülmények között beszélgetni olyan témákról, amik egyébként építő jellegűek hatnak a hallgatók felé.
6: Ez ugye azzal valósul meg, ez az építő jellegű beszélgetés, hogy eleve ki van tiltva a Sanyi.
4: Igen.
6: Nektek ez mentálisan jobb.
4: Igen.
6: Ez egy, kettő. Ez,
4: igen.
6: Mennyi felépíti, energiát takarít az meg, hogy a Sanyi nincs itt?
4: Igen.
6: Tehát igen. Az elektromos energia.
4: Abszolút.
6: Plusz, igen, az internetköltség.
4: Igen.
6: Ez is, én nem is mondok többet.
5: Szóval
6: nektek már most jobb.
5: Ez abszolút. Igen, ez abszolút. Mind zöld pipa.
4: Jó, és akkor annyi, hogy én ezt akarom, nekünk még van egy módszerünk, és kitaláltam azt, hogy hát akkor gyerekek, mire vágyunk ilyenkor a hidegre, ugye? És hát ezt hogy tudjuk így a frekvenciáinkon.
5: Hát a viszonylagos hidegre.
4: Igen, a hűsörésre, és ezt hogy tudjuk a frekvenciáinkon keresztül tettámogatni. Én azt mondtam, hogy akkor tegyünk egy-két karácsonyi dalbelekükbe.
5: Ó, ne! Nem, Ádám, én nem vagyok valami karácsonyi dalokat énekelni. Én engem attól tudod, mit lever a víz. Lever a víz.
4: Karácsonykor nem hallgasz karácsonyi dalokat?
5: Karácsonykor, de rohadtul nincs karácsony. Nem akarok karácsonyi dalokat.
4: De lesz most, mert most azt kell nekünk, hogy hullahó, meg szánkó van, meg tél van, és egy
5: neked,
4: picit,
5: nekem
4: és egy
5: nem
4: picit
5: kell.
4: Legyen a hideg. Gondolunk a magas vérnyomásosokra, az elhízottakra, az idősekre, a gyerekekre, a krónikus betegekre, azt, hogy te még bírod a 41 fokot.
5: Karácsonykor is fáz, vagy magas lesz a vérnyomás.
4: Bírod a 41 fokot, de valaki megőrül ettől, tehát hogy megy a mentő folyamatosan, 10 000-rel több ember halt meg, például Franciaországban 10 000 emberrel többen haltak meg most júniusi kárnikulában. Ezt ugye tudod.
5: Ki mondja? Ki mondja?
4: Nem tudom, hogy WHO. Én a tudományra adok, tehát hogy...
5: Én is.
4: Na,
5: hiszek a tudományban, ugyanúgy meghalnak télen is. Tudom, hogy meleg van, de nem kell karácsony. Nem akarok karácsony.
4: Úgyhogy a TNT és a fehér karácsonnyal.
5: Jézus. Kezdjük. Mindenkitől elnézést kérek.
4: Úgyhogy ezzel indulunk, és vészeljétek át, jó, hűtsétek magatokat mindenhol, mindent, ezt mondtuk ugye, hogy kell a víz, kell a só, minden, mert ez nagyon fontos, és akkor egy TNT-vel még ezt megtámasztunk.
5: Ádám.

0: egy Scorpions nótával folytatjuk, mit szólsz hozzá.
1: Végre nem hullahó.
0: Hát karácsonyi nótával, mégpedig... Nem. A Wind of Change-t választottam, mégpedig egy nagyon híres és nagyon hosszú életű The Brit műsor folyam kapcsán, ez a The Top of the Pops. Ismer? Cseng valahol? Ez neked?
1: Mert mint a szám maga?
0: Nem, vagy hanem ez az a egész... műsor, a Top Igen. of the Pops.
1: Tehát cseng, maradjunk Igen. ennyiben, hogy cseng.
0: Azért foglalkozunk ezzel, mert 1996-ban a mai napon a hírek szerint a hosszú ideje futó brit tévés zenei műsor, ez a Top of the Pops, ez a mélypontra kerül minden idők legalacsonyabb nézettségével. Volt, amikor hetente 17 millióan nézték. Rengetegen, érted?
1: Mint az hogyha, több, mint a rengeteg.
0: Mint hogyha két magyarországi ember nézné ezeket a műsor, ezt a műsort minden héten. Most 2,5 millió volt 96-ban, tehát itt kezdett ez lemenni, és innentől kezdve mondták azt, hogy akkor ennek a műsornak gatya van. Úgyhogy én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen régi életű és ilyen hosszú volt, úgyhogy erről hozok nektek egy-két történetet majd, és azért jön a Scorpionstól a Wind of Change, mert hogy a 90-es években kerestem egyébként rockzenekarokat, akik így fölléptek ebben, echte még így rockzenekarokat, talán kevés volt már, és mondjuk az egyik az a Scorpions volt, úgyhogy belealgottunk a nótába, és akkor egy-két érdekesség erről a brit műsorról.

0: és egy olyan dal, amit úgy az ember, nem tudom nekem, hogy így, mert ezt nem akarom többet hallani.
1: Eleged van.
0: Ugye?
1: Ezt úgy borítékoltam volna egyébként, hogy neked így
0: most
1: van.
0: Most behoztam,
1: ezzel.
0: De hogy van sok olyan sláger.
1: Van, de figyelj, dal, én nekem ez
0: nem
1: egy
0: akarok soha többé hallani.
1: Videókazettem nekem régen, még ugye nyilván az volt a ősidőkben, és az MTV-ről aha, vettem. Aha. És nekem ez föl volt véve.
0: Akkor azért ilyen megy hozzá az
1: igen,
0: ilyen.
1: Nekem annyira nagy bajom nincs vele.
0: Igen, de nekem mondom, vannak ilyen dalok.
1: De sokat hallottuk.
0: Na, 1964. január elsőjén indul a Top of the Pops a BBC-n 1964-ben. A listavezető dal pedig ugye a Beatles-től az I Want to Hold Your Hand volt. A műsor több mint 42 éven át futott megszakítás nélkül.
1: Jézusom!
0: Tehát 64-től 2006-ig is a televíziózás egyik leghosszabb életű zenei műsora lett. Ugye először élőben sugározták Manchesterből, aztán Londonba költözött, és aztán pedig átértek a felvett adásokra, mert ugye a legtöbb előadó már ott nem élőben énekelt, hanem a saját stúdió felvételre tátogott, és ez akkor egyébként tök megszokott volt, mert hogy így jobb hangminőséget tudta garantálni ugye a nézőknek. Hagyha pedig egyébként a zenekar nem tudott elutazni a felvételre, akkor a BBC egy ilyen promóciós videóklipet vagy korábbi fellépést játszott be helyette, és ugye ezzel indul el majd a videóklip is, mint műfaj, ugye, és majd az MTV is, tehát gyakorlatilag ennek ez az egész történet az előzménye, és mivel a 60-as években ugye nem voltak videóklipek, ezért tánccsoportok táncoltak azoknak a daloknak, azok alatt, a dalok alatt, amelyeknek az előadói nem voltak jelen a stúdióban. Tehát ezeket, ugye, hogy ilyen megoldások voltak, és akkor ez szépen épült majd, és ugye bekerülni ebbe akkor abszolút presztízs volt, minden korszak legnagyobb sztári ott voltak, Beatles, David Bowie, Abba, Jackson, Madonna, Spice Girls, Robbie Williams, Oasis, minden.
1: Elég erős lista.
0: Abszolút, és ugye több zenekar szándékosan kifigurázta a playback szabályokat. A Nirvánának volt egy ilyen fellépését a Top of the Pops-ban 91-ben. Annyira eltúzott, vicces playbacket adtak elő, hogy ez a, az májuk a műsor egyik leghíresebb pillanata.
1: Hogy de az melyik? Nem tudjuk, tudták, az melyik szám
0: nem
1: volt.
0: Nem tudom, melyik szám volt az, de hogy tudták azt, hogy playback lesz az egész, és direkt tátikáztak, hogy így lehetett látni azt, hogy tudod, hogy
1: véletlenül se stimmeljen.
0: Így van. Ahogy mondom, 2006-ban ért véget a Top of the Pops, ugyanakkor még mindig folyamatosan ismétlik a klasszikusokat, 80-as évekből, 90-es évekből, és még mindig kamálják az angolok ezt a műsort, mint a mai napig.
1: Tök jó.
0: Úgyhogy rengeteg archívunk fönn van a neten, és úgyhogy tessék megnézni.
1: Meg fogom nézni ezt a nirvánásat
0: szerintem. Na, mert ez egy tök jó poén.

0: Nézzünk körbe. Augusztus 5-ét illetően itt a 90-es évek rokkos meg a slágerei után. Jó, mert van egy-két érdekességünk. Az első neked, Nórikám, drágám, hogy megszületik ma Neil Armstrong, aki ugye amerikai űrhajós, az első ember, aki a holdra lépett.
1: Ugye, aki hiszem is, hogy ő holdra lépett. Igen. Tehát te nem, vagy nem Norbi, nem hitte.
0: Norbi, abszolút, az, abszolút, az egész az egy, szkeptikus. Igen, ő azt mondja, hogy a 20th Century Fox-nak a stúdiójában lett meg, vagy a Warner-ék csinálták
1: igen.
0: meg.
1: Igen, igen. Az Aldrin, meg... Igen.
0: Ezek léteztek, ezek színészek, azt mondja Norbi. És az egészet fölvették.
1: Ez óriási
0: mert hogy
1: ügyeség.
0: Miért nem mentünk utána az elmúlt 50 évben a holdra?
1: Igen, én ugye? értem, de nem, egyszerűen igen. Én ezt nem tudom neki megadni. Óriási, én rajongok amúgy is a űrhajós.
0: Kis lépések, nagy lépések, ugrások, stb. Itt van Berta Benz, 1888-ban beül a kocsiba, és levezet 106 kilométert, majd ugye visszatér a kiinduló helyre. Ez volt a világ első hosszú autó útja. Mm-hmm. Mannheimből Pforzheimbe ment, és vissza.
1: Óriási, de itt ez a Berta Benz, ez lehet a Merga Benzhez köze?
0: Igen. Uh-huh. Gondolom ott, hogy valószínű, igen, tehát így. Hogy ott igen, hogy a nevet is adta a lányáról, nem tudom kiről kapta a nevet, uh-huh. és egyébként Mercedesnek hívták, uh-huh. és akkor így, valahogy így jött össze ez a márka név, uh-huh. és akkor nem reklámozunk semmit. Jó, a Clevelandben a mai napon 1914-ben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési uh-huh. lámpát.
1: Ez a zöld-sárga, piros.
0: Igen.
1: Erre gondolom.
0: Gondolom, igen. Igen. Hogy volt-e ott, azt nem tudom, mert azt hiszem országa válogatja azt, hogy van-e sárga.
1: Tényleg van valami? Tényleg.
0: Mert lehet, hogy nincs, nem is tudom, ki mesélte nekem, hogy mikor Olaszországban voltak és vezettek, akkor ott nincsen sárga. Hogy máshogy van
1: az angoloknak.
0: Máshogy van a sárga, és így meghalsz, ha nem indulsz el abban az egy millisekundumban, amit átvált, az olaszok már örüljenek mögötted.
1: Tehát, hogy hát mondjuk az olaszok miért, mikor nem örüljenek
0: az utakon? Ott valahogy talán pont, ott nem is az autósoknak, hanem talán a gyalogosoknak van sárga, hogy el ne üssék őket az autót. Valami ilyesmit át van variálva, azt hiszem.
1: Valami bár van. Még nem vezettem. Meg villogós, meg hangjelzés, meg igen. hosszabb a sárga, igen. Tehát igen, én is tudom, hogy...
0: Na, és akkor ma még 1926-ban Houdini előadja a legnagyobb mutatványát, 91 percet töltött víz alatt egy lezárt tartályban, aztán kiszabadult.
1: Úristen, te azt úgy megadnád?
0: Igen, nem, ez szerintem teljes klausztrofóbia.
1: Borzasztó, én és vízzel teli akváriumba.
0: Én ott megölném magam inkább, tehát, hogy valamit csinálnék.
1: Nagyon durva.
0: Ott lenne egy ilyen ciánkapszula a fogamban, és elharapnám. Komolyan. Nem bírnám ki
1: ezt. Ez lenne Ádám első és utolsó előadás.
0: Nagy varázslat ennek, amely kitüldök ott a hullhóltba, bosztos. Na, jó, ennyit tartogatott számotokra és számunkra többek között augusztus 5-en. Megyünk tovább egy régi nógrádi cikkel.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1975. augusztus 5-i cikk van előttünk a régi Nógrádban, mégpedig egy érdekes címmel, mikor gyulladt meg a Salgó hegye, és hát ugye föl csiklandozzák ezzel a kérdéssel az olvasóknak a kíváncsiságát. Úgy kezdődik a cikk, hogy a salgótarjáni föld alatti bányaüzem 1965 óta fogadja állandóan növekvő számú vendégeit, a nagy érdeklődést és a közkedveltséget mi sem bizonyítja jobban, mint az elmúlt évben ott járt 16.400 látogató. A Nógrádi Szénbányák Vállalat Bányászati Múzeumi gyűjteményének egy részét lehet itt megtekinteni. A Múzeumi Bizottság célul tűzte a Szénmedence bányászati emlékeinek felkutatását és a bányászat történetére vonatkozó adatok összegyűjtését, és hát visszamegyünk az időben nagyon-nagyon messzire a cikkben, egy nagyon komoly történeti áttekintést kapunk, 1700-as évekig is, akár visszamenőleg, de hát igen, ez hál' Istennek mind a mai napig van, működik, és egyébként most egyfajta kis felújítás is van egy projekt kapcsán, úgyhogy hát ki mással tudnánk erről beszélgetni, mint dr. Fodor Miklossal, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettesével. Szia Miklós, jó reggelt!
3: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia, na igazi házhoz menő téma, ha lehet ezt mondani, mert hogy azért egy országos szinten is kuriózumnak számító történet, és ez mind a mai napig működik, van látogatható, és hát amelyet olyan szép története van neki, ezt folyamatosan tudjátok akár most is újítani, ugye?
3: Így van, valóban most is van egy, tehát napirenden egy felújítás, egy interreges pályázat kapcsán, amelynek köszönhetően majd meg fog újulni a, mondjuk úgy, hogy a korábban alfapályázatnál megújult a hát most már az már jó, több mint 20 évre megújult a föld alatti rész, aztán 17-19 során megújult az, az épületekben lévő bányászat történeti kiállítás, és most arra van lehetőség, hogy a bánya múzeumhoz tartozó telkek is megújuljanak, új látványelemek, szolgáltatások fognak megvalósulni majd a következő egy-két év során.
0: Oké, de azért tényleg... Bocsánat, csak azt akartam mondani, tényleg,
3: hogy... Majd magát a bánya múzeumot, ugye lehet, hogy már beszéltük róla, de nem árt mindig feleleveníteni. Ugye Magyarországon az első európai viszonylatban is a második eredeti mélyművelésű bánya térségben létrehozott múzeumról, illetve mai mondjuk kiállítóhelyről van szó. Ugye a múzeum az, aminek gyűjteménye is van, a kiállítóhely meg az, ahol kiállítás van, de a gyűjtemény az egy más besorolás. És ugye ha 1950-es években merült fel, már 1960 körül, akkor volt nagyjából a csúcson a magyar meg a Nógrád megyei bányászat is, ugye termelési volumenét tekintve, meg a foglalkoztatottak létszámát tekintve is, és ekkor merült fel, hogy lassan-lassan viszont ez le fog csengeni, mert akkor úgy ítélték meg a szakemberek, hogy már nem lehet majd rentábilisan kitermelni a bányát, és hát ugye egyre inkább teret hódítottak a szénhidrogének, ugye a földgáz, kőolaj, és akkor egy nevet jelentő Faller Jenő bányamérnök, aki a magyar bányászattörténeti kutatásoknak volt egy meghatározó személyisége, ő kezdeményezésére is került sor a bányamúzeum kialakítására, amely ugye 1965. április 30-án nyitotta meg kapuit, akkor még a Nógrádi Szénbányászati Tröszt, később ugye 67 Nógrádi Szénbányáknak a fenntartásában. Ugye Podhornik József akkori bányaigazgató is ugye sokat bábáskodott ennek a megteremtésébe. 81-es halála után egyébként még hívták is Podhornik József bányamúzeumnak, és hát elkezdetben csak a föld alatt voltak, vagy a föld alatti térségben voltak kiállítva a vitrinekbe is ugye a bizonyos műtárgyak, hát ez manapság már ugye nem lehetne, mert ugye az eléggé nedves, igen, megfelelő környezet műtárgynak. És ugye 208, mindig vitatkozunk, hogy pontosan hány méter a látogatható szakasz, olyan 280 méter körüli a most bejárható szakasz, az egykori József lejtősaknának a vágatrendszerében kialakított, vágatrendszerének egy töredékében kialakított kiállítás, föld alatti kiállítás látható, de aztán később az évek során ugye ez folyamatosan bővült, ugye felszíni kiállítással, felszíni, külszíni gépparkkal, úgynevezett skanzennel, úgyhogy később pedig 1992 után, mikor megszűnt, felszámolták a nógrádi szénbányákat, ugye 1993-ban, akkor a Nógrád megyéhez, Nógrád megyei önkormányzathoz került, a közgyűléshez került a bányamúzeum, amit átadtak ugye a múzeumnak, az akkori Nógrádi Történeti Múzeumnak. Minden részlegben, tehát a lényegében a kisebb megszakítása
0: ugye folyamatosan.
3: A Nógrádi, tehát a Domosa Dornyai Béla Múzeumnak a fenntartás alatt, kezelés alatt, szakmai felügyelet mellett működik ez a intézmény is, mint említettem, azért nagyon fontos, mert egyrészt ugye a térségünknek, a Salgótarjáni iparvidéknek egy meghatározó ipartörténeti emléke, tényleg egy turisztikai látványosság, és hát valóban így sikerül valószínűleg a bányászat történet emlékeit megőrizni. Persze lehet, hogy egyszer újra hozzányúlnak majd a szénhez, tehát itt azért még nagyon sok kikutatott szén van a iparmedencébe, csak kérdés az, hogy mikor lesz ez, mikor kerül a sorra, hogy újra előszedjék.
0: Így van.
3: Rentábilis.
0: Figyelünk erre is, meg arra is majd miklósi zárszóként, hogy akkor mi lesz majd ott a kis projekt, a beruházás kapcsolatban, hogy majd talán erről külön is fogom beszélgetni, akár vel, vagy akár Gabival, úgyhogy erre figyelünk itt a műsorban is. Miklós, köszönöm, és akkor holnap folytatjuk. Jó? Megint hívunk majd reggel, ahogy
3: köszönöm
0: szoktuk.
3: Szépen.
0: Köszönöm én is. Mi pedig megyünk tovább a Mega Slágerekkel.
4: Szobiba szerint.

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám. Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
7: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
5: Éld át ezt az igaz történetet.
8: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
5: A legenda mögött.
7: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
9: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
5: A Sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Valami nagy érkezik a mozikba.
12: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
13: Erélyen készültünk fel!
11: Idén!
13: Futá!
12: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
13: Futá! Ennél gyorsabban nem megy!
11: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon. Megafon.
14: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
14: Újabb változás lesz Balassagyarmaton a nyári diák munkaprogramban. Július utolsó napján derült ki, hogy a másnaptól kezdődő augusztusi idénymunkát nem támogatja a kormány az előzőleg leadott igényeknek megfelelően. Ezért több fiatal munkavállalót kellett értesíteni arról, hogy mégsem kapnak lehetőséget a foglalkoztatásra. Gál Dénes, a helyi gazdasági műszaki

0: közölte, azon is dolgoznak, hogy a kormányzattal egyeztetve mégis állami finanszírozású maradjon a program, de erről egyelőre nincs fejlemény. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat, valamint a kameraszolgálat drónja végezte. A kutatómentők pedig a folyószakasz alsóbb részein hajtottak végre kutatást, a folyami katasztrófavédelmi hajós egységével együtt. A kutatásban résztvevő szervezetek egyelőre nem találták meg az elmerült személyt. Kinevezték a közmédia M1 TV csatornájának új vezető munkatársait. A főszerkesztő Hajdu Gábor lesz, a Híradó egyik műsorvezetője, a visszatérő Borsa Miklós. Miután a társaság ezt hivatalosan bejelentette, Magyar Péter miniszterelnök egy internetes fórumon azt írta megjegyzésként: nem hinném. Majd a két új munkatárs megbízatását visszavonta az állami média vezetése. Török Gábor politikai elemző is reagált a hírre, hogy a közmédia vezetősége egy nappal a kinevezésük után visszavonta Hajdu Gábor és Borsa Miklós megbízatását. Szerinte, ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki lehet és ki nem lehet a tévétársaság vezetője, akkor az a tévé kormány tévé.
1: Időjárás.
0: Kitartóan forró órák következnek. 41 fok is lehetséges a térségben, zavartalan napsütés várható. Este 8 után is még 30 fok lesz. Az éjszakai pihenéshez szükséges 20 fok körüli enyhülés csak éjfél körül áll be.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: A forróság miatt a szokásostól eltérően kevesebb helyen mérik az autósok sebességét. A 2-es úton, Sződligeten, valamint Szobon az országúton, továbbá a 22-esen Endrefalván várható sebességellenőrzés.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Műsorszám termékmegjelenítés tartalma.
3: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
4: Nagyot szól.
5: Elmúlt 7 óra 3 perccel, jó rádiózást kívánunk minden augusztus 5-i hallgatónak, mert hogy augusztus 5 van. Nórikám, jó reggelt.
6: Jó reggelt mindenkinek. Szia, Ádám.
5: Na, minden oké? Meg vagy?
6: Teljesen, én abszolút.
5: Jó. Beszélgetünk egy picit most egymás közt, mert kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy mondtuk reggel is, arról, mi mindent láttál, hallottál erről az áramválságról, energiaválságról, vízválságról, jó? Mert hogy ebben még azért így benne vagyunk, vagy benne lehetünk még akármikor bármilyet is. Hogy vészelted az elmúlt napokat, mennyire spóroltál vízzel, árammal, ilyesmikkel, tehát hogy családodban, baráti körben ez mennyire mentés, és különben is úgy, hogy egy picit beszélgessünk el, mert egyébként a Facebook és elszabadultak az indulatok. Tehát ez egy történet, úgyhogy kíváncsiak vagyunk akár a ti véleményetekre is. Kedves hallgatók, ugye van egy Viber számunk 0-30-5-66-22-62, és mivel ma tetőzik elvileg a hőség, jön egy gyönyörű szép dal a Blaha Louisianától. Az a címe, hogy lábnyomunk a hóba.
6: Ádám, tönkre tesz engem teljesen ezzel a hóval.
5: Próbálunk egy picit elnyíteni ezen a nagy kánikulán, jó? De csak pszichésen.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Na hát víz, áram, spórolás, légkondi, minden játszott az elmúlt napokban, és ugye ma tetőzik a hőség, kedves hallgatók, ami azt jelenti, hogy még elég ma ki kell bírnunk, nem tudom, mi fog történni. Viszont arról tudunk beszélni majd mindjárt, hogy mi történt eddig, és hogy ki, hogyan és miképpen vészelte át ezeket a napokat, és hogyan próbáltál sodródni azokkal az utasításokkal, vagy azokkal az ajánlásokkal, amelyeket mondjuk a miniszterelnök tett, vagy vízügyi szakemberek tettek, tehát hogy tényleg jó kislány voltál, és hogy így majd erről beszélgessünk, mm-hmm. hogy szartál rá arra, hogy most egy ilyen helyzet volt itt, vagy pedig betartottad, és tényleg nem tudom én, nem pörgetted annyira a légkondit. Ugye ez az egyik oldal, mert beszélgess, mert kíváncsi vagyok, meg a hallgatók véleményére is akár. Mert hogy ugye itt egyrészt az van, hogy egyszerűen olyan szituáció van, amit el kell viselned valahogy. Ugye?
1: Na, ez nem kérdés.
0: Igen, és hogy feladod-e azt a fajta kvázi, most nem tudom én, luxust, vagy megszokott életkörülményeket, amelyek téged eddig körbevettek, azért, hogy te bedobd a közösbe ezt, és hogy akkor kevesebb legyen mondjuk a villamos áramfogyasztása az országnak, és akkor ezt nem tudom én, valahogy át tudjuk bekelni, vagy pedig tényleg tettél rá, és hogy kerti medence, mert hogy úgy akarod a hűteni, hogy az ott érted, neked senki nem mondja meg saját kutad van, meg különben is, meg neked nem mond meg gyerekem van, meg meleg van, nem bírja ki, anyósom is 80 éves és ízületes, meg nem tudom, nem bírja a meleget, meg nem tudom, vízes a lába, kell neki a hűtés, stb., vagy pedig ugye betartottad azt, amiket ajánlottak meg, ugye egyik kérdés, hogy ez főleg ez volt az elmúlt napokban.
2: Abszolút.
0: A másik pedig ugye az, hogy akkor, hogy akkor mindenki vízépítőmérnök lett, meg tejépítész lett, meg atomreaktor építőmérnök lett, meg kutató mérnök lett, meg mindenki megint ért mindenhez.
1: De ezt szerintem meg kell nekünk lassan szokni, igen, magyarként.
0: Én most már ez nagyon felhúztam magam. Bizonyos tartalmak vannak az interneten, amitől nagyon felhúzom magam. Az egyik az, amikor a budapesti autósok felrakják hónapról hónapra azokat a videókat, amik ugye itt a decskemekben vannak, hogy akkor ki mit csinál az utakon. Uh-huh. Nem bírom végignézni, mert úgy fölcseszem magam, hogy értetlen. És most a másik, az ez, ami van. Tehát, hogy én tudatosan kerültem ezeket, mert hogy megőrülsz, és Attila is tolta nekem itt a kommenteket, én különféle témákat, és majd az egy-kettőt majd behozok ide, megőrülsz. Mm-hmm. Hogy mindenki ért hozzá, mindenki dunavízeállásos posztokat rak, mindenki tudja azt, hogy működik a magyar államellátás, mindenki tudja azt, hogy érted?
1: Értem. Figyelj, én azt gondolom egyébként, hogy én abszolút nem durván már belemehetünk, vagy még most zenélünk közben?
0: Zenélünk még egyet most, de hogy a pendítő gondolatot azért elmondhatod a hallgatóknak.
1: Igen. Én leginkább a józan paraszti észpártyán vagyok.
0: Ennyi.
1: Ezzel kezdem, majd kifejtem.
0: Jó, akkor beszélünk erről mindjárt.

0: Itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, és egy picit átbeszéljük itt egymás közt, vagy akár veletek is, hogyha hozzánk szóltok az elmúlt napoknak a történéseit, meg azt, hogy ki, hogyan és mit érzett. Itt az energiaválság, a Paks ügyében, a rekordalacsony vízállások ügyében, és az ügyben, hogy hát mindenki mindenhez értett, és nem olyan nemzeti, én legalábbis azt éreztem, hogy nem olyan nemzeti összefogás, meg összetartás van, hanem itt mindenki egymást ért, zrikálja folyamatosan, úgyhogy mindenki ért mindenhez, és különben is. És mondtam, hogy az előbb is, hogy én ezt elengedtem, tehát, hogy én nem vagyok egy nagy Facebook kommentelő, lájkoló semmi, tehát, hogy én soha nem írok, soha nem lájkolok senkit az égat a világon, nekem ez egy az politika, én inkább olvasója vagyok, de most sem, mert hogy teljesen kérkasztottak ezek a dolgok, de ne erről beszélünk először, amikor tényleg arról, hogy ugye most először állítottak minket egy olyan szituációba, hogy hát mondjunk le bizonyos dolgokról, melyek megszokottak már a számunkra, legyen az egyébként klíma, locsolás, nem tudom én, autómosás, hasonlók, megszabták azt, vagy ajánlották azt az a felső vezetők, hogy akkor ezt így csináljam, az én életem az ilyen legyen. A oldalon, B oldalon valaki tett rá nagyében, valaki pedig ezt nagyon szépen bekövette. Te melyik táborba tartoztál?
1: Én abszolút abban a táborba tartoztam, hogy nagyon én is keveset olvasok komment szekciót, végképp jellemzően nem, mert minek dühítsem. Tehát én nem pazarlok arra energiákat, hogy hülye embereknek a hülyeségeit vagy gondoljam. Kommentelni végképp nem szoktam sose. Szóval én azt gondolom, hogy ez most, ez a helyzet okés, ez így van. De én szerintem ezt már tavaly előtt is így kéne, ahogy már mondtam, a jó érzés szerint. Tehát, hogy ne pacsáljál egy, ne úgy mosogass, hogy folyóvízben okay, rendben, és nem
0: de
1: tudom.
0: De most rád, még jobban rátúzták azt, hogy most oké, nyilván, hogy te egy tudatos ember vagy, te nem folyik mondjuk a csapvíz, miközben mokosod a fogadat, meg nem tudom, oké, rendben van. De azért még jobban rátszóltak, és ezt tartottátok otthon, tehát, hogy ott nem volt benyomva a légkondi este, nem tudom, 6 és 10 között?
1: De be volt egyébként.
0: Vagy akkor le volt véve, nem, vagy mi nem. volt?
1: Úgy, hogy minél később, tehát egyrészt nyilván beárnyékolva mindig,
0: igen.
1: minden, és nekünk hála égnek ilyen napelemes fűtés-hűtésünk is van, uh-huh. szóval van ilyen padló hűtés is, amihez a klíma minél később kell. Sokkal később kapcsoltuk be a klímát, és sokkal rövidebb időre. Tehát ez egyértelmű, illetve nekünk van furt kút, hála Istennek, tehát hogy én este, késő este
0: locsolgatok. Akkor mivel neked van furt kutad, ezért, hogy azt mondod, akkor jó, tehát te mész és locsolsz, és ez nem foglalkozom
1: vele. A minimum kötelezőt, tehát van az a néhány virágom, azokat jó. meg kellett, hogy locsoljam, igen.
0: Okay.
1: Medencét idén nem állítottunk, az nem, de nekünk okay. az is a kútból szokott jó. lenni. Szóval én azért valamennyire odafigyelek.
0: Nekem nincsen klímám, otthon, de én is árnyékolás, stb. Viszont én az égatta egy világon, én nem csináltam semmit másképpen. Tehát, hogy én hazamentem, nekem ment egy PC is, meg egy laptop is egyszerre, miközben ment a televízió is. Otthon töltöttem este 7 óra környékén a telefonomat, be a különféle kütyeimet, tehát, hogy én...
1: Hát ezeket mondjuk én is?
0: Én, azt mondom, hogy ne ekkor, mert akkor mindenki ezt csinálja, tehát, hogy ne ekkor, én ezeket ilyenkor töltöttem. És megmondom, hogy miért, én nem vagyok ennyire, hogy mondom, ilyen szabálykövető. Én azt mondom, hogy szerintem ne rajtunk spóroljanak.
1: Így gondolod?
0: Én így. Azt mondom, hogy ezt. Értelek. Én nem fogok, érted, hogy akkor én napközben töltsem, én nem akarok napközben dolgozok, megyek, úton vagyok, nem fog tölteni. Hazamegyek, töltöm a telefonomat. Ez egy napi rutinom. Azzal, hogy én telefon töltök, ne hülyeskedjetek már, hogy ezzel én bármifajta problémát fogok, vagy mínusz fogok csinálni az áramellátásban.
1: Igen, én inkább arra gondolok egyébként, hogy figyelem, vagy hát bízom benne, hogy ez inkább egy ilyen figyelemfelhívó, hogy ha már nyilván ilyen csücskös posztot, én azt gondolom, hogy ők direkt is tesznek ki ilyen kicsit már-már felháborító figyelemfelhívásokat
0: nem,
1: is,
0: azt
1: nem?
0: Azt mondták, hogy ajánlások voltak, Gajdos miniszter úr is mondta, meg úgy miniszterelnök is, hogy ezeket akkor tartsuk be, mert hogy ez legyen így. Én uh-huh. mondtam, hogy én
1: uh-huh. Én azért valamelyest
0: tartom.
1: Nem, én
0: fogom ezt megoldani.
1: Nyilván, ha fel kell tölteni a telefonon, fel fogom tölteni, szóval én azt nem. De én azért ilyenekben így igyekszem így együttműködő lenni, és teljesen mindegy, hogy ki kéri, amit mondtam az elején, hogy nekem azért, mert én nekem a józan paraszti eszem az diktálja, hogy akkor most, ha ezzel tudunk, akkor ezzel. Pont volt
0: csoportás. De mit tudsz ezzel?
1: Hogy egy kicsit nem kevésbé terhe.
0: Nem ezzel tudsz, Nóri, szerintem.
1: De én azt gondolom, hogy a többivel meg megteszem hétközben is.
0: Itt az a baj, úgy érzem, hogy rajtunk vernek el minket. 930 ezer vállalat van ma Magyarországon, és megdicséri a miniszterelnök azt a 30-at, aki mondjuk nem tudom én, x megavattal visszafogta a teljesítményt. Uh-huh. Igen, és én ne töltsek telefont este, igen. Érted? Meg megkapcsoljam föl a klímát. Igen. Ne engem szopassanak, bocsánat már meg, hanem itt van mindenki kint. Érted? Mit? Érted?
1: Értem, hogy mit mondasz, és egyébként
0: tehát
1: értem valamelyest.
0: Ezen én föl voltam háborodva, hogy én nem.
1: Uh-huh. Igen, én ennyire nem.
0: És akkor megbuksiát.
1: Jó, mondjuk tegyük hozzá, hogy én ennyire nem is követtem most a napokban.
0: Ja, én sem, csak ugye az, hogy uh-huh. Érted? Meg olyan posztokat látok, hogy nem tudom én, a Kossuth téren nyitva van egy vendéglő, égnek a lámpák kint, az összes ajtó nyitva van, bent pedig megy a klíma. Úgyhogy nyitottak az ajtók. Uh-huh. És akkor én ne töltsek telefont érted, mire gondolok?
1: Na, de értem, de én pont ezt beszélem, hogy nálunk például, ha be van kapcsolva a klíma, egy fél éve is, ha be volt, vagy tavaly nyáron is be volt kapcsolva a klíma, akkor mindenki, csuk be az ajtót, ne hagyd.
0: Ja, persze, csak itt azt mondom, hogy itt nem, én ezt nem fogom, hogyha ilyen lesz. Én nem az vagyok, hogy akkor most mindenki kapcsolja be a klímát, és akkor dőjön rendbe össze az ország, mint hogy vadhajtások csinálták. Nem ezt mondom, hanem azt, hogy megint egy kettős méce van. Nem, onnan ott vannak a vállalkozások, és akkor lépjük azt, hogy akkor igen, rendben, akkor tehát emlékszem, amikor az NVM-nek a sakbotanének jutott eszembe most, hogy olyan hideg volt, hogy megörült. Na akkor vegyük vissza a fokot, nem tudom én, kettővel. Tehát, hogy a szolgáltatásoknál, a gyáraknál, a cégeknél, mindenhol van ez a történet, kezdjük már azzal, és ne a lakosokat szívassák már, értek, hogy akkor vegyük le.
1: Milyen érdekes volt, hogy hétvégén régi csoporttársaimmal, főiskolásokkal találkoztam, és ővelük jött közben ChatGPT, ott pont kérdeztem valamit, és akkor mondtam a ChatGPT-nek a végén, hogy köszönöm. És akkor mondták, hogy ne köszönd meg, mert a
0: nem
1: központi
0: tudom, hogy ez
1: szerveren...
0: Lehet, hogy urbán legenda az, hogy köszönöm, hogy ez mennyi energiát fogyaszt.
1: Igen, de
0: nem
1: én tudom. Most hallottam először, hogy
0: így már hallottam,
1: hogy
0: sokszor.
1: Nem át, vagy nem tudom, hogy...
0: Mindegy, tehát én ezzel például így vagyok, hogy akkor vegyük már vissza, és akkor ne legyen már buksi simi, hogy akkor nem tudom én 30 vállalat a 930 ezerből, akkor itt bevállalja
1: azt,
0: hogy akkor...
1: Mondjuk én ilyen még nem vizslattam ezt a dolgot, de lehet, hogy van igazad.
0: Én kezdem az egészet. Azt, hogy most akkor a Paksban mi van, meg a naperemekkel. Például nekem, csomó ismerősöm abban a hitben volt, hogy nem baj, hogy nem lesz áram, mert hogy nekünk itt van napelem. És akkor mondtam neki, hogy is mondom, és
1: de azt mire gondol, hogy ez akkor
0: mivel? Azt hittem, hogy az úgy lesz, hogy így érted,
1: mondjuk
0: leáll.
1: Mondjuk az érdekes
0: nem
1: felvetés.
0: Nem, komolyan volt. Ne őrjük. Több olyan, hogy hétvégén beszélgettünk, és akkor üzőnek sörözés volt, és akkor de nem baj, nekem napelemem van, nekem emelt ezzel gondom.
1: Megőrül.
0: Mondom, miért beszélsz, hülye vagy?
1: De
0: és
1: igen.
0: És így csomó, tehát mondom, azt hitték, nekem négy olyan ismerősöm is voltunk, azt hitte, hogyha elmegy az áram, akkor nekik ott az úgy lesz.
1: Ez
0: és mondom,
1: őre,
0: szerinted az mondjuk. Inverter az honnan dolgozik?
1: Ja,
0: kapja a frekvenciát a hálózatról. Uh-huh. Nincs hálózat, nem kap fekit, nincs izé.
1: Őr, Isten.
0: És egyébként ezzel szerintem nagyon sokat, nem is mondom, azt mondom, hogy átcsesztik, csak hogy nincsenek tudatában azzal az emberek, hogy nem szigetüzemű igen. Létesítmények vannak fölpakolva, hanem hogyha nincs áramod, akkor
1: csak
0: te nem tudsz.
1: Mindegy, hogy mi
0: akkor nem tudsz áramot
1: termelni. Semmi nincs tulajdonképp. Így van, tüzet tudsz rakni.
0: És erre például több ismerősöm is most jött rá, hogy azt mondja, ne idegesítsél már. Hát mondom, szerinted?
1: És megnézte,
0: és beírt a csetébe, és akkor itt tényleg, hogy nem vagyok hülye.
1: Atya ég! De hát akkor ők ezt végképp nem gondolták át sem ennyire, mert hogy ez...
0: Igen, meg, és akkor itt van a másik történet, és most tényleg beleszaladtam egy-két a posztba is, nem tudom, hogy a hallgatók is hogy vannak vele, hogy ugye nem tudom, valaki bepasztolta azt, hogy a hazai villamos energia termelésnek a 84% az nem tudom én valamelyik nap csak is a naperőművekből jött össze. Ugye? Na, uh-huh. 81%-a az volt, nem tudom, hogy van ez a holadelej.hu, meg van-e áram, vagy honnan jön az áram.eu, van két ilyen honlap is, és akkor lehet nézni, hogy áll. És akkor valaki odaírja, hogy akkor minek paks, hogyha úgyis 84%-át a napelem.
1: Ja, Istenem. Na látod, én ilyeneket nem is akarok olvasni.
0: És ilyeneket olvasol, uh-huh. és ebből ment egy ilyen 200-os, hogy akkor minek a 1000 milliárdos izé, a lyuk már, vagy a furatott a Paks 2-nek, akkor minek atom, hogyha 81%-át 15-15 perckor a napelem adja az áram.
1: Lehet, hogy ott azért egy ilyen 40 perces fizikaórát lehetne tartani csak az alapokról. És
0: minek akkor atom? Uh-huh. Tehát itt tartunk most egyébként. Na. És még a vízről nem is beszéltünk, Nóri.
1: Ja, oda még el sem jutottunk.
0: De fogunk majd holnap egyébként, úgyhogy ha valakinek vannak hozzászólásai, akkor nyugodtan. Leszünk a boxzsákotok, hogyha úgy van, püföljetek minket verbálisra. 0630-566-2262.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Újabb változás lesz Balassagyarmaton a nyári diák munkaprogramban. Július utolsó napján derült ki, hogy a másnaptól kezdődő augusztusi idénymunkát nem támogatja a kormány az előzőleg leadott igényeknek megfelelően, ezért több fiatal munkavállalót kellett értesíteni arról, hogy mégsem kapnak lehetőséget a foglalkoztatásra. Gál Dénes, a helyi gazdasági műszaki ellátó szervezet igazgatója akkor azt mondta, máig nincs indok arra, hogy miért nem támogatta az állam változatlan feltételekkel a városi diák munkásokat, és miért csak az utolsó pillanatban szerezhettek tudomást ennek tényéről. A polgármester tegnap bejelentette, hogy az önkormányzat néhány nap alatt saját megoldást talált a szokatlan helyzet kezelésére, és 3 millió forintos keretet különített el a fiatalok támogatására a Borenszky Ervin pénzügyi bizottsági elnök kezdeményezésére. Várhatóan augusztus 10-től a hónap végéig mégis az eredeti létszámterv szerint adnak majd megbízást a diákoknak. Csak Gábor közölte, azon is dolgoznak, hogy a kormányzattal egyeztetve mégis állami finanszírozású maradjon a program, de erről egyelőre nincs fejlemény. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat, valamint a kameraszolgálat drónja végezte. A kutatómentők pedig a folyószakasz alsóbb részein hajtottak végre kutatást, a folyami katasztrófavédelem hajós egységével együtt. A kutatásban résztvevő szervezetek egyelőre nem találták meg az elmerült szemét. Kinevezték a közmédia M1 TV csatornájának új vezető munkatársait. A főszerkesztő Hajdu Gábor lesz, a Híradó egyik műsorvezetője, a visszatérő Borsa Miklós. Miután a társaság ezt hivatalosan bejelentette, Magyar Péter miniszterelnök egy internetes fórumon azt írta megjegyzésként, nem hinném. Majd a két új munkatárs megbízatását visszavonta az állami média vezetése. Török Gábor politikai elemző is reagált a hírre, hogy a közmédia vezetősége egy nappal a kinevezésük után visszavonta Hajdu Gábor és Borsa Miklós megbízatását. Szerinte, ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki lehet és ki nem lehet a tévétársaság vezetője, akkor az a tévé kormány tévé.
2: Időjárás.
4: Kitartóan forró órák következnek. 41 fok is lehetséges a térségben, zavartalan napsütés várható. Este 8 után is még 30 fok lesz. Az éjszakai pihenéshez szükséges 20 fok körüli enyhülés csak éjfél körül áll be.
3: Közlekedés.
4: A forróság miatt a szokásostól eltérően kevesebb helyen mérik az autósok sebességét. A 2-es úton, Szűdligeten, valamint Szobon az országúton, továbbá a 22-esen Endrefalván várható sebességellenőrzés.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő
2: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: Na, egy kicsit kipuffogtuk magunkat, drága Nóri.
1: És jó reggelt mindenkinek. Mindenkinek
0: szép nagyon figyeljetek
1: napot.
0: Ezekre a dolgokra szerintem. Tehát, hogy most lehet, hogy valaki ezt mondja, bunkó vagyok, de egyébként meg, hogy nem figyeltem ezek a dolgokra, de ne aggódjatok egyébként, szerintem ez nem bunkóság.
1: Tehát, nem, megint nem, most
0: ne rajtam verjék már le az ipari forradalmat. Azért jutottunk idáig, mert hogy értitek, hogy mire gondolok.
1: De ha mindenki csak annyira figyelne, tehát egy kicsit akkor is felmentelek, mert ha annyira figyelne, meg annyira lenne
0: ne rajtam egyszerű nógrádi gyereken verjék el az ipari forradalom óta tartó, nem tudom, ilyen problémákat, amelyek ugye oda jöttek most, hogy itt vagyunk, ahol vagyunk. Ne!
1: Na majd ezt fogod hallani, vagy olvasni a Viberen, hogy az ilyenek miatt tartunk itt.
0: Nem írtak még egyébként, még de ha belegondolnak a hallgatók, szerintem azért egy picit igazam lehet, én azt mondom. Jó, tehát hogy össze lehet számolni azt, hogyha mondjuk mindenki, tehát mennyi energiát tudunk megspórolni azzal, hogyha mondjuk egy 13 ezer fős városban senki nem fogja föltölteni este együtt a telefonját, hogy mennyit spórolunk meg ezzel a rendszernek, érted? Tehát, hogy
1: de biztos hallanál olyan kimutatást, igen.
0: Az megint más dolog, hogy ugye gondolkodjál globálisan, cselekedjél lokálisan, tehát hogy ez megint egy más történetről van szó, de az, hogy beleszólnak az életedben úgy, hogy egy ilyen...
1: Tehát te ezt kikéred.
0: Igen, úgy, hogy ez a helyzet ez fennáll, amiről tudják, évek óta tudták már, hogy fenn fog állni, mégsem történt semmi, tehát hogy ne rajtam verjék ezt el. Uh-huh.
1: Értelek, abszolút.
0: Én azt mondom azt, így, mint környezetmérnök. Tipróbában rendelkezem.
1: Kikéred magadnak ezt is.
0: Lehet, ez egyébként. Igen. A vízről meg nem is beszéltünk, mert az is olyan, hogy hát itt most azzal is
1: elvitt
0: mi lesz.
1: Elvitt a hév.
0: Hogy lesz, így van, akkor mennyi a víz fönt a Ausztriánál, a Dunán, mennyi a víz most itt lent, hol van víz, mint van víz.
1: Igen, én ezzel a vízzel amúgy is úgy gondolkozom, hogy nem tudom, nekem valamiért nagyon gyanús ez, hogy és nyilván nem vagyok szakember, ezt mindig elmondom, de nekem ez nagyon gyanús, hogy ilyen téli elképesztő csapadék mennyiség után hát télen mennyi hó volt?
0: Semmi.
1: Parancsolsz?
0: Semmi.
1: Nem volt hó télen?
0: Semmi.
1: Hát te hol laksz?
0: Semmi, Szivi. Az nulla volt.
1: Nem igaz. Az elmúlt évekhez képest nem volt.
0: Szakértőkkel beszéltünk, nulla. Tehát az, ami esett egy hétig neked januárban hó, az nem volt csapadék.
1: Non-stop hó volt.
0: Hagyjál már, hát decembertől...
1: Egész télen egy rohadt nagy hó volt.
0: Hol?
1: Itt. Én egész csak a hóra télen. Emlékszem.
0: Aha, szerintem egy hetet esett nagyjából.
1: Nem, szerintem annál több volt. Na mindegy.
0: Emlékszem, hogy zengett a springadomban, emlékszem, hogy simán, de beszélgettünk utána is, akár Csáki Balázsról is, kevés. Ez nem csapadék.
1: De az előtt sokkal kevesebb volt, meg az előtt.
0: Ugyanúgy egyébként szívtunk, igen.
1: De most szívunk mégis a legeslegnagyobbat. Tudom, hogy az elmúlt hetekben iszonyú a szárazság, de én valahogy nekem nem korrelál a kettő. Tehát, hogy ilyen szinten, hogy egy néhány hét ilyen aszályt követően mi meghalunk, minden vízünk leapadt, tehát valahol
0: valami nem jó.
1: Valami, mintha a láncem hiányozna belőle.
0: Valami nem jó, úgy érzed.
1: Valami zsilip lezárult. Véletlen vagy nem.
0: Olyanok vagyunk, mint amikor tudod, árad a Duna, és akkor Pelikán elvtárs ott ül a fatetején, és akkor, hogy az élet nem habostolta.
1: Így. Olyasmi lehet most.
0: Én valamit lehet. Nem értem.
1: De én tényleg ezt így érzed? Érzem. Ezt érzem. Uh-huh. Hogy valahogy nem tudom megmondani, hogy miért, de nekem valahogy ez itt most hirtelen túlzás lett, és tudom, tehát nem akarom azt hallani, hogy én vak vagyok, meg struc vagyok, tudom, hogy szárazság van, meg aszály, de nekem valahogy akkor is ez így túl sok.
0: Jó.
1: Na, megy, ezt tudom hozzátenni.
0: Beszélj még erről, én azt mondom. Jól van. Na, akinek még bármi véleménye van, írjátok meg nekünk, akár e-mailben is, megafonfm@megafonfm.hu. Ha valaki akar ajánlani például szakértőt, aki ért hozzá, és ő elmondja az álláspontját, ezeket az e-maileket is nagyon szívesen várjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
3: Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.

0: Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
8: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
2: Éld át ezt az igaz történetet.
9: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
2: A legenda mögött.
8: Az állagsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
10: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
2: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Valami nagy érkezik a mozikba.
12: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Felkészültünk!
13: Merélem készültünk fel!
11: Idén!
13: Futár!
12: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
13: Futár! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
11: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
14: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
15: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
14: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
15: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
14: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
16: Reklámot hallottak.
17: 8 óra van.
16: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Molnár Róbert.
17: Hírek.
18: Habár korábban nagyobb keretösszeget osztottak szét a Magyar Falu programban, mégis látványos fejlesztések valósulhatnak meg a már a Tisza kormány idején eldöntött pályázatokból. Balla Mihály Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője szerint a most megjelent döntési lista alapján kijelenthető, hogy a térségi falvak többsége jól jár. Közlekedési és vízelvezetési beruházásokra 15 pályázó, önkormányzati ingatlanok és játszóterek fejlesztésére, valamint falubusz vásárlására 16 induló nyert támogatást. Kiemelte, az még nem világos, hogy a döntéshozó minisztérium miért hagyta ki a támogatásokból a Karancs völgyét, ahol Balla elmondása szerint egyáltalán nincs nyertes. Hozzátette, több falu nem tudott nyerni ezúttal, azonban tudomása van arról, hogy 5 milliárd forint értékű tartalék áll rendelkezésre. Az új döntési körben újabb nyertesek lehetnek. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diós Jenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A

0: állást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a fővárosi katasztrófa védelmi igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat, valamint a kameraszolgálat drónja végezte. A kutatómentők pedig a folyószakasz alsóbb részein hajtottak végre kutatást, a folyami katasztrófa védelem hajós egységével együtt. A kutatásban résztvevő szervezetek egyelőre nem találták meg az elmerült szemét. Az ideiglenes köztársasági elnök drámai hangon kérte a magyar lakosságot, hogy fogják vissza az áramfogyasztást az energiaválságban. Forsthoffer Ágnes saját tulajdonú szállodájában viszont romantikus díszkivilágítás, és a szobákban 20 fokos hőmérséklet várja a vendégeket. A Hír TV próbavásárlást végzett a köztársasági elnök balatonfüredi hoteljében, ahol arról tájékoztattak, hogy a vendégek kényelmét semmi sem gátolja. Egyedileg beállítható korlátozás nélküli légkondicionálás, a vacsora helyszínén pedig erősebb világítást szolgálja a gondtalan kikapcsolódást és a kényelmet. A román kormány kérésére reagálva és az energiaválságra való tekintettel döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford, közölte az ügyvivő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem korlátozta a nagyfogyasztókat, csupán önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket, így a két autógyártó a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Jelenállás szerint a leállás augusztus 19-éig tart. Csak úgy, mint Magyarországon, a keleti szomszédunknál is a folyók alacsony vízállása jelent problémát, emiatt ugyanis korlátozottabban működnek a vízerőművek, valamint a Csernavodai atomerőmű egyes blokját le is állították. A hatóságok célja most az, hogy megpróbálják elkerülni a még működő kettes reaktor országos hálózatról történő leválasztását.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Kitartóan forró órák következnek. 41 fok is lehetséges a térségben, zavartalan napsütés várható. Este 8 után is még 30 fok lesz. Az éjszakai pihenéshez szükséges 20 fok körüli enyhülés csak éjfél körül áll be.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: nyekiautóház.hu.
4: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: A forróság miatt a szokásostól eltérően kevesebb helyen mérik az autósok sebességét. A 2-es úton, Sződligeten, valamint Szobon az országúton, továbbá a 22-esen Endrefalván várható sebességellenőrzés.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
1: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
2: Nagyot szól.
5: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Nórika belőtte a séróját, rátette a fülest, úgyhogy minden rendben van.
6: Itt vagyok. Hello, sziasztok.
5: Jó reggelt. Na, hát azért elmondjuk hallgatóknak, hogy itt miközben szóltak a hírek, és mi beszélgettünk, és rákészültünk gyorsan a témára, azért megdicsértem a Nórit, mert hogy mondtam, hogy ugye akkor most megint Pencről lesz szó, és akkor hát most beszéltünk talán pont egy hete.
6: Igen, egyből
5: rákapcsoltam. A Penci polgármesterre.
6: Ennyire jó. Igen, tanulok,
5: igen, abszolút. Ugye akkor nem volt annyira mókás a téma, mert hogy ez a higanyos üveggel szennyezett 550 tonnányi mart aszfaltnak a történetét meséltük el, amely ott van a falu határában, és hát nem tudnak hozzá nyúlni, és hát még jó, hogy nem vették meg szegények, mert akkor lett volna probléma. Viszont hát elmondom, hogy pont Bíró Annának a közösségi oldalán, láttam azt, ugye ő a mi vidékfejlesztési szakértőnk, hogy hát itt a penciek megint mozgolódnak, mégpedig itt a Jövőn kertje program kapcsán, és eszembe jutott az, hogy mi erről beszéltünk korábban, és a Ferencet ezzel kapcsolatban a polgármestert hívtuk fel, mert ők elkezdtek egy ilyen környezettudatos, klímatudatos, közösségi konyhát, kertészkedést elindítani egy kis program keretén belül, és ezáltal látják el a különféle szociális intézményeket, nem tudom, Novitól kezdve, ami ilyenkor szokás, de picit jobban figyelnek arra, hogy akkor hogyan és miképpen termelnek, és ugye tényleg azért itt különféle beszerzések voltak, és egy tök jó működő dolog lett ez. És most arra lettem figyelmes, hogy hát itt egyfajta kis mentorprogramot akarnak beindítani a lakosok számára, mert
6: hát ez
5: hogy,
6: mekkora óriási
5: mert, hogy
6: dolog.
5: A példa az jó, közösségi szinten, mármint egy ilyen kisebb szakmai szinten.

0: kifejezetten ez intézmény, és szinte jól működik. Úgyhogy azzal kezdik itt a kérdés, hogy hát láttad már, milyen fantasztikusan zöldül a Penci közösségi mintakert? Az elmúlt másfél évben rengeteg tapasztalatot, sikert és jó gyakorlatot gyűjtöttünk össze a vegyszermentes termesztésből és a klímatudatos kertkezelésről, és hát most itt az idő, hogy ez a tudás a te kertedben is gyökeret verjen.
1: Mennyire jól hangzik.
0: Most indítanak egy ilyen mentorprogramot, hogy lépésről lépésre segítsenek mondjuk neked, Nóri, mint Penci lakosnak, hogyha neked tetszik az, amit ők csináltak ebben a kis mintakertben, akkor azt mondta, hogy akkor na, én is ekkora giga mega biopadlizsánt szeretnék születelni a nyár végén, vagy jövő nyáron, és ezt hogy fogom tudni megoldani, pláne úgy, hogy hát most olyan szárazság van, asszály van, hogy itt azért a
1: némi
0: víz.
1: Némi kihívást azért mondjuk, igen, úgy, hogy ez is víz, jelent.
0: Megtartás is problémás, úgyhogy erről beszélgetünk majd mindjárt a Ferenc polgármesterre, mert ugye ők indították ezt az egészet, és hát kíváncsiak vagyunk, hogy akkor ez tényleg mennyire vevők rá, meg hogy hogy lehet rá jelentkezni, hogyan is lesz maga ez a mentorprogram, és mit várnak tőle. Hát nyilván az, hogy ugye minél több helyre ez az egész dolog beinduljon, de hát ez egy tök jó történet.
1: Figyelj, ez nagyon jó, és szerintem egy nagyon szükség van rá, mert szerintem sokan vakon vannak, pláne ezekkel a mostani kihívással. Hát egyébként én nagyon most kíváncsi leszek, hogy ők mi locsoló rendszer, vagy mi az, ami...
2: Hát, csak hogy honnan a víz?
1: Hogy honnan? Nagyon durva.
0: Úgyhogy erről is beszélgettünk mindjárt a polgármesterrel, maradjatok velünk!

0: Bencen vagyunk és kertészkedünk. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, 95.7.95.9, és egy visszatérő téma az, amivel elkezdtünk foglalkozni, azt előbb átbeszéltük Nórival, hogy hát megláttuk egy, hát nem is tudom már pontosan mikor, nem most volt ez már, amikor megláttuk azt, hogy hát Bencen kertészkednek egy ilyen közösségi szinten, és hát egy elég komoly, tudatos és jól felépített, akár itt klímatudatos, meg környezettudatos kertészkedés folyik, ami egyébként kell, ugye?
1: Hát tehát, egyre hogy, inkább.
0: Hogy most már azért válaszolni kell valahogy akár egy kis mintakertben is a helyi kihívásokra, meg arra, hogy akkor olyan idő van, mint amilyen, úgyhogy ezt elkezdték a penciek. És megláttam egy felhívást, ami ugye arról szól, hogy most már, mivel a elmondásuk alapján ez a Jövőn Kertje program és az ők jövő kertjük, az hát eléggé jól működik, és hogy rengeteg tapasztalat volt, siker volt, jó gyakorlat volt az elmúlt másfél évben, azt szeretnék, hogyha ez ebből az intézményi vagy penci közösségi önkormányzati szintből ez most kilépne, és a penciek azok rá tudnának erre lépni, rá tudnának erre cuppanni, és akkor ők is hát ilyen kis fenntartható, tök jól működő kis kertecskéket csinálnak otthon, és ebben segítenek nekik, mégpedig egy mentor program keretében, és teljesen ingyenesen lehet rá jelentkezni. Megbeszéljük majd ezt mindjárt, hogy pontosan hogyan és miképpen van. Viszont ugye itt felsorolnak sok mindent, amivel tudnak majd a mentorok mondjuk neked, Nóri, hogyha pencillakos lennél, segítséget nyújtani. Klímaváltozás kihívásai, személyre szabott tanácsadások, támogató közösség van mögötte, tehát hogyha nem tudom én, valami nem jó a paradicsomban, akkor valakit föl tudsz hívni, figyeljetek már, ízlek már rá, mert valami nem jó, hol metszem, vagy hogy vágja
1: vissza. Igen, ez a nem mindegy, hogy szakmai segítséget
0: valakit kezdésként, ugye, hogy így mi van. Igen, vegyszermentes történet, tehát hogy gondolom, hát tudják azt, hogy mondjuk milyen növényt lehet mondjuk a nem tudom én, párosítani, hogy ez mondjuk ezt a bogarat, vagy azt mondjuk előzze, hogyan tudsz mondjuk megszabadulni a...
1: Vagy hogy természetes módon permetezni.
0: Igen, meg ezek, mi ez a spanyol mesztelencsíga szokott így rányomulni, és akkor...
1: Ez talán 2 éve volt nagyon
0: megőrülsz, nekem is nagyon anyámjéknek volt egyszer, és hát mindenhova.
1: Mindent
0: kimentél, érted, és tele volt, például fehér zúzott kőből, és ott jöttek, érted, éjszaka.
1: Még ocsmány is volt, nem, hogy
0: nekem egyébként egy helyi sör jött be, amit ugye megtöltöttem, és valamelyiket nem szereti.
1: A helyi csigák, a helyi sör nem bírták.
0: A helyi sör nem bírták. Mert úgy, hogy belementek, és te halál volt. Igen, tehát pont az bírták. Na, úgyhogy gondolom, ilyesmi trükkök is lehetnek, amikben tudnak segíteni a pencieknek, úgyhogy Káder Ferenc polgármester itt van a vonalban, és picit beszélünk akkor az elmúlt másfél évnek a jó gyakorlatairól, és akkor arról, hogyan akarják kitenni és kiszélesíteni ezt a programot, ezt a mentor programot a lakosok felé, úgyhogy Ferenc itt van a vonalban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia, előtt üdvözlöm a tisztelt rádió hallgatókat.
0: Jó reggelt. Egy picit akkor menjünk vissza az időben, polgármester úr, és tudom azt, hogy mire beszélgetünk erről, de azért én is szeretném, hogyha felelevenítenénk azt, hogy akkor nagyban ez a másfél éves történet, amiről itt szól a kis közösségi felhívás is, az akkor tényleg mennyire sikeres, hogyan indult, és most hol tart, amit ugye most majd ki fog lépni egy polgári közegbe?
2: Nagyon jó volt a felvezetés, úgyhogy ahhoz gratulálok, de tulajdonképpen igen. 2023-ban, amikor ugye ezt a Jövőn Kertjét elindítottuk, tehát ugye arra találtuk ki, hogy a megváltozott klímakörülményekre hogyan tudunk válaszolni, hogyan tudjanak a penti családok válaszolni. Tehát igen, mert ebben a megváltozott klímakörülményben nagyon sok olyan dolog van, ami akár elveheti a kedvünket attól, hogy kertészkedjünk. Viszont egy egészséges biozöldségnek mindenki örül a saját háztartásában, a saját családjában.
1: Ez nem bizony. Kérdés.
0: Igen. Valóban, bocsánat, hogy csak közel szólod, de tényleg azt, hogyha valaki látja ezeket a napokat, amelyeket most élünk, hát kinek van kedve, vagy mersze bármit is kiültetni hátra, vagy akár egyébként jövő tavasszal, minek, mert nem lesz csapadék, nem tudok majd locsolni, tehát hogy így gyakorlatilag teljesen felesleges. Felvetődik a kérdés, de akkor erre mondjuk vannak válaszok ebben a kis közösségi programban, Ferenc?
2: És pontosan ezt céloztuk meg, és de pontosan jó. erről szól az egész, hogy hogyan tudjuk ezt a programot átadni úgy a fenti családoknak, de nem csak fenti családoknak, természetesen bárkit szívesen látunk a környező településekről,
1: ez milyen jó,
2: a környező városokból, iskolákból, akiknek elmondjuk, akiknek megmutatjuk. A mentorál családoknak, hogyha szabad így fogalmazni,
0: igen,
2: fogjuk a kezüket, és végig mutatjuk, mondjuk, hogy mit hogyan lehet, és mit hogyan kell csinálni. Ez a jó gyakorlatoknak a nyomán történik.
1: Okay. És itt milyen szakemberek? Tehát hadd kérdezzem meg, hogy kik, hogy ilyen autodidakta módon elsajátított kertészek, vagy vannak szakmai hozzáértők, akik segítenek ebben, mint mentor?
2: Ebben a projektben három település vesz részt, és Terény az egyik település ezekből.
0: Akkor a Zoliék ott vannak, gondolom, ugye?
2: A Terényi Zoliék, igen, a mentorálást ők végzik. Ugye Zoli a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen végzett, és már hosszú évek tapasztalatai vannak a tarsolyában, és ők csinálják a mentorálást. És ugye ez a mentorálás, ez azért úgy történik, hogy ugye meghirdettük a családok számára egy toborzót, és nyilván azért a mentor programnak is megfelelő fórumot, megfelelő lehetőséget biztosítunk, hogy döntsék el a családok, hogy ki szeretne ehhez csatlakozni,
0: aha,
2: és hogyha ha csatlakozik, ha megvan a döntés, ha megvan az elszántság, akkor természetesen a mentor programba végig mutatjuk, mondjuk, és nem engedjük el a kezüket, és nem utolsó sorban még anyagi támogatásban is
1: részesítjük. Ez óriási. Szóval, ha én azt mondom, Stancsi Keleó Nóra, Penci lakos, jelentkezem, polgármester úr, én szeretnék ebben a mentor programban részt venni.
0: Akkor hogy indulunk neki?
1: Hogy indulunk
0: neki? Igen, mert hogy láttam tényleg én is a közösségben, akkor még van még a jelentkezési határidő, csak hogy a penciéknek is az érdeklődésének kicsikét fölpiszkáljuk, és akkor hogy tudnak erre jelentkezni, hogy indul ez neki, Ferenc?
2: Ez a mentor program, ez valamikor az ősz folyamán, tehát ugye maga a jelentkezés, még a felhívás most kint van.
0: Igen.
2: Valamikor az ősz folyamán realizálódik, hogy melyik az a, tehát hány család jelentkezik összesen. Természetesen, hogyha a PENSZ területéről, PENSZ közigazgatási területéről nem lesz elég család, akkor tovább indítjuk a felhívást, és akár a szomszéd településekről is.
0: Akár a rádiók, vagy ott a környékbeliek is,
2: igen,
0: ugye?
2: Igen, lehet jelentkezni, és akkor elmondjuk, hogy ennek a mentor programnak mi a célja. Tehát ugyanaz a célja, mint a programban, amit vállaltuk, hogy a kihívásoknak megfelelő, a klíma kihívásoknak megfelelően megmutatjuk a családoknak, megmutatjuk a jelentkezőknek, hogy hogyan tudsz talajforgatás nélküli család számára egy biozöldséget teremteni.
0: Tök jó.
1: Nagyon jó.
0: Ugye?
1: Tényleg kíváncsi lennék, hogy mert annyi sok új kihívás van, tényleg akár csak a hőmérséklet,
0: hát,
1: és az aszály tekintetében is.
0: A Zoliék meg ugye ott a ökológiai gazdaságot isznek Terényben, tehát azért ők is viszik a kis kosarat, ugye föl, nem tudom, Budapestről, meg vannak ezek a kis közösségi kertészkedések, azért mondom, ezt viszik egyébként Terény, viszik Szondán is, tehát ugye, hogy valaki tudja azt, hogy mit lehet ilyenkor erre válaszként adni, akkor mondjuk azok a Zoliék úgyhogy tök jó kézben vannak. És azért volt jó erről beszélgetni, Ferenc, csak így zárójelben a végén megjegyzem, hogy most ebben a két adásban is, ugye ma is, meg holnap is még azért nyilván itt a brutális meleggel, a vízmegtartással fogunk majd foglalkozni, meg sok mindennel, úgyhogy ebbe abszolút echte beleillik ez, hogyha valaki akar kertészkedni, akkor ne vegye le kedvét azt, hogy minek, mert úgyis ilyen nagy melegek lesznek, és az úgyse fog semmi nőni.
1: Sőt, én azt gondolom, ezért a jövő.
0: Igen, tehát ebbe azért menni kell, úgyhogy le a kalappal, Ferenc, és nagyon gratulál, és csinálják, és figyeljük, hogy akkor ez hogy működik ez a program továbbra is. Jó?
2: Ha szabad még egy-két mondatot,
0: persze,
2: igen, erre a melegre visszatérni. Hát pontosan azokat a praktikákat a mentor programba, de nem csak mentor programba, hanem augusztus 20-án falunap is lesz, és ott is bemutatkozunk a Jövőn kertje.
0: De jó!
2: Illetve Szent István napi ünnep, kenyérszentelés, de visszatérve a kánikulához. Tehát azokat a praktikákat, amit mi itt a kertben, talajtakarás, árnyékolás, csepegtetőrendszer, hogyan tartjuk vissza a vizet, talajforgatás nélküli technológia, ezek mind-mind azt gondolom, hogy nagyon fontos praktikák, és ezeket a saját háztartásba is meg lehet valósítani, hiszen a saját háztartásba is van tetőszerkezet, bár most régóta nem volt csapadék, de ugye, hogyha egy nagyobb tartályról beszélünk, és azért beszéltem az előbb a támogatásról, hisz ebben a programban, a mentor programban a 25 család 600 eurónyi támogatásban fog részesülni. Uh-huh. És akkor ezt a támogatást, hogyha a családnak azt látjuk, ugye elköteleződik a mentor program iránt, és azt mondja, hogy ebben a mentor programban részt vesz, és a családnak azt látjuk, hogy ugye víztartály hiányzik, akkor ebben segítünk a víztartály. Hogyha a családnak azt hiányzik, hogy legyen egy kis növényház, ugye mini növényház, amiben ugyanazt megcsinálja, mint ami nekünk van, tehát ami hiányzik, abban segítünk, és azért jó ez a mentor program, mert később ezek a családok, akik a mentor programban részt vettek, ők fogják mentorálni azokat a lakosokat, aki nem vett részt a mentor programban, de ugyanis érdeklődik. És akkor szájhagyomány útján elmenj, hogy bizony, én ezt a paradicsom fajtát telepítettem, én ekkor és ekkor ültettem, nekem van egy kis csepegtetőrendszerem, és mennyire jól működik, és milyen jó, hogy a családnak az asztalán van egy egészséges paradicsom.
3: Nagyon jó, ez Ferenc.
1: Kívánjuk, hogy minél több zöldség.
0: Tök jó, és
1: teremjen.
0: Akkor beszélünk majd akár mondjuk szeptember környékén, hogyha körülbelül azódik az, hogy mekkora csipecsepad gyűl össze, hogy akkor hogy megy tovább a program. Úgyhogy sok sikert, polgármester úr, köszönjük, hogy itt volt, és tudtunk erről beszélni.
1: Szép napot!
2: Köszönöm szép napot mindenkinek!
0: Minden jót! Hát így kell ezt csinálni.
1: Ennyi,
0: óriási. Kis közösségi válaszok lesznek erre arra, úgyhogy ha igen, beindul...
1: Meg ott arra azért befogadó közeg
0: igen,
1: van.
0: Igen, tehát hogy ez, meg van rá igény szerintem.
1: Igény az igen. Iszonyú nagyon.
0: Úgyhogy beszélünk majd a Ferivel ezzel kapcsolatban még. Maradjatok velünk, megyünk tovább.
4: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
4: Habár korábban nagyobb keretösszeget osztottak szét a Magyar Falu programban, mégis látványos fejlesztések valósulhatnak meg a már a Tisza kormány idején eldöntött pályázatokból. Balla Mihály Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője szerint a most megjelent döntési lista alapján kijelenthető, hogy a térségi falvak többsége jól jár. Közlekedési és vízelvezetési beruházásokra 15 pályázó, önkormányzati ingatlanok és játszóterek fejlesztésére, valamint falubusz vásárlására 16 induló nyert támogatást. Kiemelte, az még nem világos, hogy a döntéshozó minisztérium miért hagyta ki a támogatásokból a Karancsvölgyét, ahol Balla elmondása szerint egyáltalán nincs nyertes. Hozzátette, több falu nem tudott nyerni ezúttal, azonban tudomása van arról, hogy 5 milliárd forint értékű tartalék áll rendelkezésre. Az új döntési körben újabb nyertesek lehetnek. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diós Jenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdődött a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat, valamint a kameraszolgálat drónja végezte. A kutatómentők pedig a folyószakasz alsóbb részein hajtottak végre kutatást, a folyami katasztrófavédelem hajós egységével együtt. A kutatásban résztvevő szervezetek egyelőre nem találták meg az elmerült személyt. Az ideiglenes köztársasági elnök drámai hangon kérte a magyar lakosságot, hogy fogják vissza az áramfogyasztást az energiaválságban. Forsthoffer Ágnes saját tulajdonú szállodájában viszont romantikus díszkivilágítás, és a szobákban 20 fokos hőmérséklet várja a vendégeket. A Hír TV próbavásárlást végzett a köztársasági elnök Balatonfüredi hotelében, ahol arról tájékoztattak, hogy a vendégek kényelmét semmi sem gátolja. Egyedileg beállítható korlátozás nélküli légkondicionálás, a vacsora helyszínén pedig erősebb világítást szolgálja a gondtalan kikapcsolódást és a kényelmet. A román kormány kérésére reagálva és az energiaválságra való tekintettel döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford, közölte az ügyvivő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem korlátozta a nagyfogyasztókat, csupán önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket, így a két autógyártó a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Jelenállás szerint a leállás augusztus 19-éig tart. Csak úgy, mint Magyarországon, a keleti szomszédunknál is a folyók alacsony vízállása jelent problémát, emiatt ugyanis korlátozottabban működnek a vízerőművek, valamint a Csernavodai atomerőmű egyes blokját le is állították. A hatóságok célja most az, hogy megpróbálják elkerülni a még működő kettes reaktor országos hálózatról történő leválasztását.
5: Időjárás.
4: Kitartóan forró órák következnek. 41 fok is lehetséges a térségben, zavartalan napsütés várható. Este 8 után is még 30 fok lesz. Az éjszakai pihenéshez szükséges 20 fok körüli enyhülés csak éjfél körül áll be.
5: Közlekedés.
4: A forróság miatt a szokásostól eltérően kevesebb helyen mérik az autósok sebességét. A 2-es úton, Szűdligeten, valamint Szobon az országúton, továbbá a 22-esen Endrefalván várható sebességellenőrzés.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
7: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: Még egy pár percig Pencen vagyunk és kertészkedünk. Kádár Ferenc polgármester volt a műsorunkban az előbb a vendég, mégpedig azért, mert hogy hát itt a jövőnk kertje elnevezésű kis közösségi kertecskét tovább bővítenék, és ugye azt szerették, hogyha ne csak ez a közösségi kert működne fenntarthatóan az aszályos időre is jól reagálva, hanem már a penci családok, vagy éppen a környező települések családja is rá tudnának erre kérdezkedni, és ebben egy mentorprogramot indítanak, erre hívták fel a figyelmet, és hívtuk fel a figyelmet az előzőekben.
1: Áskálódunk,
0: kapirgálunk, és vízmegtartás. Múlcsolástól kezdve minden, ugye?
1: Óriás, de ez annyira jó volt, ahogy beszéltünk is vele, hogy más is rácsatlakozhat, illetve, hogy másnak is teljesen szívesen segítenek, illetve, ami ugye gondolom sokakban elsőre felmerül, hogy de van-e hozzáértő? Igen, van. Tehát, hogy ott a terényi...
0: Igen, az a magos völgy, azt hiszem, ők a magos völgyiek.
1: Szóval, hogy hozzáértő, szakmailag is hozzáértő emberektől tudunk segítséget kérni.
0: Igen.
1: És hát így nyilván rohadtul kell alkalmazkodni, ez egyértelmű. Hogy,
0: tehát ezt be kell már tanulni alapvetően tényleg is. Ahogy mondtam az előbb is, szerintem az még egy plusz töltetet adhat, hogy aki ebben benne van, meg szeretné ezt csinálni, annak elmegy a kedve, mert elmegy a kedve, hogy érted? Tehát éjjel-nappal locsolják.
1: Igen, de egyébként nekem például apukám ilyen nagy gazdálkodó, ő neki abszolút két marha nagy kertet is visz, mert hogy ő nem annyira akar. Tehát ő mondta, hogy ő a sajátjából akar enni. Én nyilván Güző rengeteget dolgoznak érte, de hogy ő már 2 vagy 3 éve mondta, én emlékszem, hogy a kertbe akkor vett, mit tudom én, ilyen ágyás, meg olyan fedés, meg nem tudom én, mert mondta, hogy kénytelen vagyok alkalmazkodni. Ő ugye agronómus is, tehát hogy ő még régen is tanulta ezt, de már akkor mondta, hogy kénytelen vagyok alkalmazkodni az időjárásod, mert oké, hogy megtanultam valamit, de látom, hogy mi van, és ahhoz képest igen. kell. Tehát, hogy ez tök jó, ez a figyelem felhívás ilyen csoportos szinten, falu, vidék, régió szinten is lehet segítséget kérni, és szerintem tök jó. Én kíváncsi vagyok. Szerintem sok én azt vizionálom.
0: Szerintem is sokan meg azért lehet, hogy nem értek hozzá, de most én meggondolom, hogy lehet, hogy egyébként máshogy kell, nem tudom én éppen kacsolni, vagy metszeni, vagy nem tudom, a takarólemeket máskor csíped le, vagy más, érted? Egymást mellé úgy mikor... Ott, hogy akkor egymást árnyékolják például, nem tudom, be tudod tenni ezt a növényt, nem tudom én.
1: Igen, hogy ki kiveli egy szimbiózisban.
0: Mert hogy mekkora mondjuk a levele, és akkor tudja takarni. Tehát, hogy ilyenekben lehet még pluszban gondolkodni, meg azt, hogy... Tehát, igen. Úgyhogy, kedves penciek, meg hogyha akkor a penci csoport nem fog annyira rácupanni, akkor a környékbeli, akkor ezt tessék követni, a közösségi oldalon fönt van, ugye ez a Jövőnk Konyhája mentorprogram, és hát reméljük, hogy akkor szeptember környékén arról tudunk akár a Ferenccel beszélni, hogy akkor beindult a buli, és hogy ez jól működik, úgyhogy sok sikert kívánunk innen a Megafon stúdiójából.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
8: Újabb változás lesz Balassagyarmaton a nyári diák munkaprogramban. Július utolsó napján derült ki, hogy a másnaptól kezdődő augusztusi idénymunkát nem támogatja a kormány az előzőleg leadott igényeknek megfelelően, ezért több fiatal munkavállalót kellett értesíteni arról, hogy mégsem kapnak lehetőséget a foglalkoztatásra. Gál Dénes, a helyi gazdasági műszaki ellátó szervezet igazgatója akkor azt mondta, máig nincs indok arra, hogy miért nem támogatta az állam változatlan feltételekkel a városi diák munkásokat, és miért csak az utolsó pillanatban szerezhettek tudomást ennek tényéről. A polgármester tegnap bejelentette, hogy az önkormányzat néhány nap alatt saját megoldást talált a szokatlan helyzet kezelésére, és 3 millió forintos keretet különített el a fiatalok támogatására a Borenszky Ervin pénzügyi bizottsági elnök kezdeményezésére. Várhatóan augusztus 10-től a hónap végéig mégis az eredeti létszámterv szerint adnak majd megbízást a diákoknak. Csak Gábor közölte, azon is dolgoznak, hogy a kormányzattal egyeztetve mégis állami finanszírozás maradjon a program, de erről egyelőre nincs fejlemény. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem mosható kibúvízzel az autók és

0: amikor a sepély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat, valamint a kameraszolgálat drónja végezte. A kutatómentők pedig a folyószakasz alsóbb részein hajtottak végre kutatást, a folyami katasztrófavédelem hajós egységével együtt. A kutatásban résztvevő szervezetek egyelőre nem találták meg az elmerült személyt. Kinevezték a közmédia M1 TV csatornájának új vezető munkatársait. A főszerkesztő Hajdu Gábor lesz, a Híradó egyik műsorvezetője, a visszatérő Borsa Miklós. Miután a társaság ezt hivatalosan bejelentette, Magyar Péter miniszterelnök egy internetes fórumon azt írta megjegyzésként: nem hinném. Majd a két új munkatárs megbízatását visszavonta az állami média vezetése. Török Gábor politikai elemző is reagált a hírre, hogy a közmédia vezetősége egy nappal a kinevezésük után visszavonta Hajdu Gábor és Borsa Miklós megbízatását. Szerinte, ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki lehet és ki nem lehet a tévétársaság vezetője, akkor az a tévé kormány tévé.
1: Időjárás.
0: Kitartóan forró órák következnek. 41 fok is lehetséges a térségben, zavartalan napsütés várható. Este 8 után is még 30 fok lesz. Az éjszakai pihenéshez szükséges 20 fok körüli enyhülés csak éjfél körül áll be.
1: Közlekedés.
0: A forróság miatt a szokásostól eltérően kevesebb helyen mérik az autósok sebességét. A 2-es úton, Sződ-ligeten, valamint Szobon az országúton, továbbá a 22-esen Endrefalván várható sebességellenőrzés.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
5: 9 óra múlt 3 perccel a hírek után itt vagyunk, egyet szusszantunk, és hát köszönjük szépen a kis beszélgetést, például itt most Kádár Ferenc polgármesternek is Pencen, mert hogy kertészkedtünk egy jót, de minden jónak egyszer vége szakad, úgyhogy megyünk tovább. De megyünk egy másik jóba bele, mert hogy kék halál van. Jó?
6: Jó. Ha jó, akkor jó.
5: Úgyhogy Varga Bíró Tamás jön, klasszik van ezen a szerdai napon is, úgyhogy...
6: Tehát most is számíthatunk bármire.
5: Bármire is számítunk, így van, úgyhogy át is adjuk neki a szót, néhány megaslágger után, de előtte még kicsit hűsöljünk, gyerekek. Jó, úgyhogy egy Zséda dalt hozunk nektek, ez a szürke patás, gondoljunk.
6: Szeretnék kérni veszélyességi pótlékot, ez már Ádám, ez már súrolja jó ízlésem határát.
5: Gondoljunk a hűvösre, ma tetőzünk, mindenki még bírja ki, és ebben Zséda is fog mindjárt nektek segíteni.

0: Folytatjuk a klasszikulást itt a Startmenüben, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, bárkinek, bármi jó, ha sóhaj, akkor megafonfm@megafonfm.hu, de hozzánk szólhattok, vagy akár Varga Bíró Tamáshoz is a Viber számunkon, az ingyé van, már akinek fel van pattintva az app, 0635662262. És hát üdvözöljük a műsorban.
1: Too much information.
0: Varga Bíró Tamás.
1: Jó reggelt. Hát,
0: és érjenek el téged is a hallgatók.
1: Igen, mondjuk ez a bárkinek bármiféle baja van, ez ugye informálisan azért úgy hangzana, hogy bizonyos keretek között, mert azért Szent Antalnak ne vegyük el a munkáját.
0: Jó kenyerét, jó, igen,
1: de kenyerét ne vegyük el.
0: Jönnek ezek a témák is. Nekünk mindig.
1: Ja, persze, így, és tehát, ezeknek hogy... mi örülünk, és igen, nagyon sok ötletet merítünk ezekből.
0: No.
1: Dániában.
0: Ott vagyunk
1: Dániában
0: most?
1: Vagyunk, és de eléggé hamar házasodnak az emberek. Nagyon korán. Akár 20-21-22 éves korban is már a dánok.
0: De jó.
1: Erre építve van egy fura hagyományuk. Aki 25 éves koráig nem házasodik meg, azt a barátai, illetve barátnői, attól függ, hogy férfi vagy nő, szigetelő szalaggal fához vagy villanyoszlophoz kötözik.
0: Igen.
1: Egy éjszakára. Megszórják fahéjjal, és ütnek a fejére egy nyers tojást. Ez a szokásuk.
0: Ez már body shaming.
1: Ez már body shaming. Tesó, a 30-as szinglik, tehát aki még 30 éves kora, azok még rosszabb, hogy járnak, mert őket nem fahéjjal, hanem borssal szórják meg.
0: És büntetés?
1: Hát igen, a társadalom vicces, nevetséges kiközösítése azok felé, akik a társadalmi normákhoz nem akarnak szorosan igazodni. Igen. Tehát egy dán menyecskének udvarolsz, nagyon vigyázzál, te ember, uh-huh, jó? Mert ott el kell venni, nem esvizé, eljegyzés, meg együttjárás, meg
0: évekig jegybenjárás.
1: Jegybenjárás, hogy jó, szép három óra, mint egyesek, ugye, említeném itt magamat, hanem ott konkrét esküvő. Mert különben jön a villanyoszlophoz kötözés.
0: Ott akkor fahé van, meg bors, meg tojás.
1: Meg bors, meg tojás, meg minden.
0: Szép.
1: Na, hát ez egy viszonylagos vidám történet volt, nézzünk egy szomorúbbat, Dél-Afrika. Vannak olyan régiók Dél-Afrikában, ahol az egyik legdrágább dolog a mobil internet. A mobil internet. Ritka, nem nagyon tudják megfizetni. Majdnem minden sporteseményen például ezekben a régiókban az aranyérem mellé ilyenek járnak, hogy 4-5 gigabájt mobil internet.
0: Basszus.
1: És ugye itt van az, hogy mennyire természetesnek veszük, amink van. Ugye, oly, elfogyott a mobil internetem, jaj, basszus, akkor veszek. Vagy jaj, nincsen, felhőbe tárolom az adataimat, ami egyébként nagyon praktikus. Hát, betelt. Hú, hát akkor veszek. 7-800 forint, egy hónapra 100 giga. Hát akkor veszek. Ott meg. Nincs ilyen, tesó. És szerintem nem az az igazi szegénység, hogy az ember nem tud lazacot enni minden nap.
0: Hát igen.
1: Hanem ez.
0: Igen. Nem, pont a múltkor láttam, valamelyik nap kattintottam, és így az egyik kertévén elkaptam az Istenek a fejükre este 2. részét. És abban is, hogy amikor itt megy a narráció, hogy a két kisgyerek beesik a vizes tartályba, és hogy még életükben nem láttak még annyi vizet.
1: Hát persze, hát ők vízlelő helyek. A gyökeret keresték, ugye, hogy ott van, az alatt van a víz, meg mit tudom én.
0: Ez ilyen nagy terautó vitte utána a vizes,
1: és beleestek, nem tudták, mi az.
0: Igen, hogy életükben nem láttak még ennyi víz.
1: Igen. Hát ők talán azék, ugye az etű, vagy a dél-afrikai kisgyerekek, meg ugye nem Aldebaránt akartam mondani. Mi a... Tartam, az Arrakis.
0: Vagy milyen Arrakis?
1: Az Arrakis. Hát a fűszerbolygó.
0: Ja, igen, a dűnében.
1: Az a sivatag, a dűnében, igen. Téged zavar, hogyha valaki a közeledben hangosan rág, vagy szuszog, vagy csemcsog?
0: Igen.
1: Szerintem. Akkor te mizofóniás vagy.
0: Mizofónia?
1: Ez a mizofónia. Az emberek 20%-a körülbelül mizofóniás. Tehát mondanám, hogy szenved ebben a betegségben, de hát ez nem egy betegség, hanem egy állapot. Egy picinke agyi hiba okozza ezt, egy ilyen átkötési zavar.
0: Hogy zavar engem az, hogyha valaki így szuszog mellettem, vagy hogy ilyen
1: kámcsog? A mizofóniás ezeket a hangoknak fenyegetésként érzékeli, és úgy gondolja, hogy személyesen ellene irányulnak. Uh-huh. Tehát ez még ugye az ember egyetfejlődésének az egész korai szakaszában volt ez a csámcsok, hogy tudom én, hangsúlyozza a dominanciáját, hogy szuszok, hogy de ugye a legtöbb állat például akkor szuszok hangosan, amikor támadni készül. És ezek? Igen. Igen. Mizofóniás. Igen. Oké. Okay. Minden ott van a gyík énünkben. A gyík, a hüllő énünkben. Minden ott van. De vajon a wimbledoni teniszbajnokságon, ahhoz szezononként körülbelül 55 ezer labda fogy el, mit csinálnak utána ezzel az...
0: De mi az, hogy elfogy?
1: 55 ezer labdával. Az barátom, hogy kettő labdát ugyanúgy már nem ütnek meg. És gyakorlásra használják. Néha bevisznek 10-20-at, akár 100-an, és adja ugye az adogató srác, ott a segéd, tudod, az a kisgyerek, aki tenissul is, vagy mit tudom én, vagy valakinek a valakije, és akkor sokszor a játékos az a 10.-20-at találja jónak.
0: De ez tök pazarlás.
1: És akkor eldobja.
0: Nem?
1: De.
0: De most a baseballban is változtatják a labdákat?
1: Igen.
0: Is, tehát, hogy valaki
1: és a golfban is. És a golfban is.
0: Van egy 10.
1: Mert azt mondják, hogy elkopik.
0: Ja.
1: Igen.
0: Jó,
1: már legyen. Ha az ütő felülete, az a felülete, ahol
0: ja, gondolom,
1: az ütő érte, stb. Már nem úgy pattam, bliblablu. Igen. Ezt mi nem tudjuk, de nyilván ők tudják, mert a profi játékosok.
0: És akkor mi lesz ezzel a
1: adják.
0: Sok
1: állatvédőknek adják őket.
0: Ugye a kis vidre ott
1: országszerte picike fészkeket készítenek belőlük szövőegereknek és cickányoknak. Teniszlabdákat.
0: De ez...
1: Hát igen, az műanyag.
0: Az műanyag.
1: Hát az műanyag. Igen. Tehát ezt nem értem én se, hogy mert annyira jók vagyunk, hogy nagy jóságunkban szerintem hamarosan elfogjuk az ökoszisztémát pusztítani.
0: Hát ahogy a mondás
1: ahogy
0: mondja, ugye hát jó szándékkal vagyunk. Kikövezve, megkövezve.
1: Teljesen. Tehát
0: irányadni a pokol.
1: Istenem. De nézzük, mi újság az olaszországi Trento városában.
0: Na. Mi a
1: kérem, tisztelettel. Trentóban a helyiek egy különleges szabályt vezettek be, mely a városháza politikusaira vonatkozik.
0: Na.
1: Az év általuk megszavazott legrosszabb politikusát egy fa kalickába zárják.
0: Nem mondod komolyan, tényleg?
1: Igen.
0: Igen.
1: Darura emelik, majd megfürdetik őt a tengerben.
0: Az igen.
1: De jó, hogy nincs tengerünk.
0: Van Ipoly, van Duna. Tehát,
1: van Ipoly, van Duna.
0: Tehát
1: van
0: Dunakeszi hallgatók.
1: Nyérjes.
0: Simán váciak. Hát figyelj, fél, megtehet.
1: Természetesen nyérjes. Ilyen hatalmas izé, mert ez már egy nagyon régi szabály. Akkoriban nyilván lehet, hogy volt ennek valami olyan, hogy nem megfürdetik, hanem belemerítik, azt ott hagyja.
0: Aha, ja.
1: Izé, fulladási, de hogy ez már csak ugye jelképes, hatalmas nagy izé, mentők, tűzoltók, stb., hogy mennek ki, és akkor maga a politikus is ott mosolyog kényszeredetten, ugye, hogy hát igen, én voltam a legrosszabb, hát akkor fürdünk egyet a tengerbe, a Máréba, de hát na. Ájjajjaj. Mennyi szép szokás lehetne átvenni?
0: Nagyon.
1: Ugye? Más országoktól.
0: Igen.
1: Például a bangladesiektől.
0: Na, ők mit csinálnak?
1: Kérlek szépen, nemrégiben született egy albínó vizibivajuk.
0: Igen.
1: És már éppen le akarták őt vágni.
0: Miért? Amikor... Nagyon szép lehetett volna albínó.
1: Hát igen, de finom. Uh-huh. Amikor valaki felfedezte, hogy amúgy úgy néz ki, mint Donald Trump. Így van neki ilyen kis hajacskája, tudod, a vízibivajoknak, és ez meg ráadásul albínó volt, és ennek ilyen vöröses volt, Donald Trump. Lefotózta, elnevezte Donald Trumpnak,
0: igen.
1: Feltöltötte az internetre, a fotó annyira elterjedt, hogy a bangladesi hatóságok, sőt, még az ország belügyminisztere is közbelépett, és kegyelemért rimánkodott. Így Donald Trumpot nem vágták le, igen. Hanem valóban egy távoli farmon él. Donald Trump. A bangladesi vízibivaj.
0: Oké, okay, jó.
1: Meg keresd meg. Keresd
0: jó,
1: meg.
0: A
1: interneten. Donald Trump. Ennyi volt.
0: Csodás volt. Jó, folytatjuk holnap.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Újabb változás lesz Balassagyarmaton a nyári diák munkaprogramban. Július utolsó napján derült ki, hogy a másnaptól kezdődő augusztusi idénymunkát nem támogatja a kormány az előzőleg leadott igényeknek megfelelően, ezért több fiatal munkavállalót kellett értesíteni arról, hogy mégsem kapnak lehetőséget a foglalkoztatásra. Gál Dénes, a helyi gazdasági műszaki ellátó szervezet igazgatója akkor azt mondta, máig nincs indok arra, hogy miért nem támogatta az állam változatlan feltételekkel a városi diákmunkásokat, és miért csak az utolsó pillanatban szerezhettek tudomást ennek tényéről. A polgármester tegnap bejelentette, hogy az önkormányzat néhány nap alatt saját megoldást talált a szokatlan helyzet kezelésére, és 3 millió forintos keretet különített el a fiatalok támogatására a Borenszky Ervin pénzügyi bizottsági elnök kezdeményezésére. Várhatóan augusztus 10-től a hónap végéig mégis az eredeti létszámterv szerint adnak majd megbízást a diákoknak. Csak Gábor közölte, azon is dolgoznak, hogy a kormányzattal egyeztetve mégis állami finanszírozású maradjon a program, de erről egyelőre nincs fejlemény. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat, valamint a kameraszolgálat drónja végezte. A kutatómentők pedig a folyószakasz alsóbb részein hajtottak végre kutatást, a folyami katasztrófavédelmi hajós egységével együtt. A kutatásban résztvevő szervezetek egyelőre nem találták meg az elmerült szemét. Kinevezték a közmédia M1 TV csatornájának új vezető munkatársait. A főszerkesztő Hajdu Gábor lesz, a Híradó egyik műsorvezetője, a visszatérő Borsa Miklós. Miután a társaság ezt hivatalosan bejelentette, Magyar Péter miniszterelnök egy internetes fórumon azt írta megjegyzésként, nem hinném. Majd a két új munkatárs megbízatását visszavonta az állami média vezetése. Török Gábor politikai elemző is reagált a hírre, hogy a közmédia vezetősége egy nappal a kinevezésük után visszavonta Hajdu Gábor és Borsa Miklós megbízatását. Szerinte, ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki lehet és ki nem lehet a tévétársaság vezetője, akkor az a tévé kormány tévé.
2: Időjárás.
4: Kitartóan forró órák következnek. 41 fok is lehetséges a térségben, zavartalan napsütés várható. Este 8 után is még 30 fok lesz. Az éjszakai pihenéshez szükséges 20 fok körüli enyhülés csak éjfél körül áll be.
3: Közlekedés.
4: A forróság miatt a szokásostól eltérően kevesebb helyen mérik az autósok sebességét. A 2-es úton, Sződligeten, valamint Szobon az országúton, továbbá a 22-esen Endrefalván várható sebességellenőrzés.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Conscience. Conscience.
1: Búcsúzunk, kedves hallgatók, köszönjük szépen a mai napot nektek. Augusztus 5, szerda, és akkor 2535. startmenünk volt ez.
2: Ez sokkal jobb szám, amúgy. Igen.
1: Jó, számíztuk el. Jó. Holnap van a 2536 logikai menet mentén. Az nem annyira jó.
2: Korologikai
1: menet. Nem annyira jó, mint a kettő.
2: Nem, az szerintem így hirtelen, mert így jelzem, megint nem vagyok számmisztikus, még mielőtt megkövez valaki, de nem, ez sokkal jobb.
1: Na jó, oké. Na,
2: én megadom ezt.
1: Foglalkoztunk ma a vízzel, holnap is fogunk foglalkozni a vízzel, úgyhogy találtunk, vagy kerestünk olyat, ami a vízzel kapcsolatos, és egy film idézetet, egy film idézetre lelt rá a Nóri, ugye Gésa emlékiratai. Igen.
2: Igen. A víz még a kövön keresztül is kiválja az útját. És ha elakad, újr is talál magának. Értse mindenki.
1: Látjátok, ennyi. Lesz víz?
2: Lesz.
1: Valahol, valamikor, ennyi. Na, oké, nagy tapsot küldünk minden hallgatónak. Jön Reni, tehát délután 4-ig vele is tartsatok.
2: Legyen szép napotok.
1: Szevasztok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
4: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgó-Tarján Zente nyár, Salgó-Tarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
7: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
5: Éld át ezt az igaz történetet.
8: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
5: A legenda mögött.
7: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
9: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
5: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Valami nagy érkezik a mozikba.
12: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Felkészültünk!
13: Erélyen készültünk fel!
11: Idén!
13: Futár!
12: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
13: Futár! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem!
11: Mancsőrjárat, a Dino film, csak a mozikban.
4: Reklámot hallottak.
14: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Molnár Róbert.
14: Hírek.
15: Habár korábban nagyobb keretösszeget osztottak szét a Magyar Falu programban, mégis látványos fejlesztések valósulhatnak meg a már a Tisza kormány idején eldöntött pályázatokból. Balla Mihály Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője szerint a most megjelent döntési lista alapján kijelenthető, hogy a térségi falvak többsége jól jár. Közlekedési és vízelvezetési beruházásokra 15 pályázó, önkormányzati ingatlanok és játszóterek fejlesztésére, valamint falubusz vásárlására 16 induló nyert támogatást. Kiemelte, az még nem világos, hogy a döntéshozó minisztérium miért hagyta ki a támogatásokból a Karancsvölgyét, ahol Balla elmondása szerint egyáltalán nincs nyertes. Hozzátette, több falu nem tudott nyerni ezúttal, azonban tudomása van arról, hogy 5 milliárd forint értékű tartalék áll rendelkezésre. Az új döntési körben újabb nyertesek lehetnek. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diós Jenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a fővárosi katasztrófa védelmi igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat, valamint a kameraszolgálat drónja végezte. A kutatómentők pedig a folyószakasz alsóbb részein hajtottak végre kutatást, a folyami katasztrófa védelem hajós egységével együtt. A kutatásban résztvevő szervezetek egyelőre nem találták meg az elmerült szemét. Az ideiglenes köztársasági elnök drámai hangon kérte a magyar lakosságot, hogy fogják vissza az áramfogyasztást az

0: Szállításáról a Dacia és a Ford, közölte az ügyvivő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem korlátozta a nagyfogyasztókat, csupán önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket, így a két autógyártó a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Jelenállás szerint a leállás augusztus 19-éig tart. Csak úgy, mint Magyarországon, a keleti szomszédunknál is a folyók alacsony vízállása jelent problémát, emiatt ugyanis korlátozottabban működnek a vízerőművek, valamint a csernavodai atomerőmű egyes blokját le is állították. A hatóságok célja most az, hogy megpróbálják elkerülni a még működő kettes reaktor országos hálózatról történő leválasztását.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Kitartóan forró órák következnek. 41 fok is lehetséges a térségben, zavartalan napsütés várható. Este 8 után is még 30 fok lesz. Az éjszakai pihenéshez szükséges 20 fok körüli enyhülés csak éjfél körül áll be.
4: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: A forróság miatt a szokásostól eltérően kevesebb helyen mérik az autósok sebességét. A 2-es úton, Szűdligeten, valamint Szobon az országúton, továbbá a 22-esen Endrefalván várható sebességellenőrzés.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
5: Minden idők legnagyobb slágerein nálunk szólnak a Megafonban ez a kirakat. Ridei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép napot és kitartást kívánok mindenkinek ebben a hőségben, hiszen a mai napon és csütörtökön, azaz holnap tetőzik a meleg, az ország egész területén piros figyelmeztetés lesz érvényben. A hőmérséklet több felé eléri a 40-41, helyenként akár a 42 fokot is. Az éjszakák sem hoznak sajnos felfrissülést, többfelé trópusi éjszakákra készülhetünk, pénteken egy hideg front már enyhülést hoz. Reménykedünk benne, most pedig következzen elsőként két igazi popstár közös felvétele. Jason Derulo és Meghan Trainor 2014-ben jelentették meg játékos hangulatú dalukat, a Hands on Me-t. Remekül működik köztük a zenei kémia. Érkezik tehát ez a sláger itt a Megafonban. Tartsanak velem délután 4-ig.

Napi recept rovatunkkal folytatjuk tovább a kirakatot, egy inzulinrezisztenseknek szánt receptet osztok ma önökkel meg. Ez nem más, mint a pirított kelbimbó édesburgonya pürével. 100 g édesburgonyát felkockázunk és sós vízben 20 perc alatt megfőzzük. Kevés mandulatejjel pürét készítünk belőle. A 100 g kelbimbót 10 perc főzés után félbevágjuk, majd egy kis avokádó olajon vagy kókusz zsíron serpenyőben néhány perc alatt lepirítjuk. Tálalásnál dióval és kevés fetasajttal díszíthetjük. Nagyon finom, érdemes kipróbálni a pirított kelbimbót édesburgonya pürével.

napot kívánok mindenkinek, különösen a mai ünnepelteknek, a Krisztináknak, az Ábeleknek és a Máriáknak, illetve mindazoknak, akik augusztus 5-én születtek. A Krisztina latin eredetű név, a Krisztiána gyakoribb alakváltozata. A görög eredetű latin Krisztiánus, magyarul Krisztián, férfi név, női párja, jelentése Krisztushoz tartozó. Az Ábel bibliai név, Ádám és Éva második fiának a neve, valószínűleg héber eredetű, és a jelentése mulandóság. A Mária szintén bibliai név, eredeti héber formája a Miriam volt, jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő nagyszerű megasláger.

0: Nagyjából.
1: Menüajánló a kirakatban, kezdjük a balasagyarmati svejk vendéglővel. A mai ajánlat gulyásleves, csontleves, diós tészta baracklekvárral, rántott karfiol, sült burgonyával és tartármártással. Bársony vendéglő Széchény a mai ajánlat fokhagyma krémleves pirított kenyérkockával, aszalt szilvával töltött csirkemell, kukoricás rizssel, pirított sertéscsülök, párolt káposztával és burgonyapürével. Várják Önöket Leszenyén is a Hubert panzióban. A mai ajánlat gulyásleves, sertéshúsleves, csirkemell, sonkával, gombával, sajttal besütve, rizssel, hasábbal és salátával, sertésszelet jutúros mártással, hagymával, szalonnával, tarhonyával és salátával, aranydukátos bukta dióval, vaníliakrémmel, rántott sajt hasáb tartár, rántott sertéskaraj sült burgonya saláta. Ez a mai evér, jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a hamisítatlan magyar rockzenét, akkor érdemes már most beírni a naptárba a szombat estét. A Bánki nyár 2026 rendezvény sorozat egyik legjobban várt fellépője érkezik a Bánki tó partjára. Augusztus 8-án ismét színpadra áll a Tankcsapda. A debreceni rock trió nem először koncertezik Bánkon, az elmúlt években már többször is hatalmas bulit csináltak a vízi színpadon, és minden alkalommal teltház közeli közönség fogadta őket. A különleges tóparti helyszín és a Tankcsapda energikus koncertjei mindig emlékezetes estét ígérnek. A zenekarnak idén sincs oka visszafogni magát, a rajongók biztosan számíthatnak a legismertebb slágerekre, így felcsendülhet többek között a Mennyország turiszt, a Legjobb méreg, a Rokka nevem, vagy az Egyszerű dal is. A több mint 35 éve működő együttes ma is a magyar rockzene egyik legnépszerűbb zenekara, koncertjeik pedig rendre hatalmas hangulatban telnek. A kapunyitás szombaton este 7 órakor lesz, a Tankcsapda pedig várhatóan 8:30-kor lép a Bánki tó vízi színpadára. Ha tehát egy igazán pörgős nyári estére vágynak, ahol a rockzene találkozik a Bánki tó különleges hangulatával, akkor irány Bánk szombaton. A Bánki nyár 2026 egyik kiemelt koncertje garantáltan felejthetetlen élményt kínál minden Tankcsapda rajongónak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj!
2: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
2: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21! Számolj utána!
3: Megéri hozzánk jönni!
1: Megéri hozzánk jönni!
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Valami nagy érkezik a mozikba.
9: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Felkészültünk!
10: Erélem készültünk fel!
7: Idén!
10: Futár!
9: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
10: Futár! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
8: Mancsőrjárat, a dinófilm. Csak a mozikban.
11: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
11: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
12: Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére, települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24. Hunak. Az országos tiszti főorvos az eredetileg augusztus 4-éig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-éig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszállítást, száradás, a hőkimerülés és a hőgutak kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajóelhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Duna medrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbált akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. A mesterséges intelligencia segítségével találtak meg egy 1998-ban csecsemőkorában elrabolt kínai férfit, akinek a gyermekkori fotójából és családtagjai arcvonásaiból kódolta ki az algoritmus a felnőttkori megjelenését. A sikeres felkutatás hátterében az áll, hogy Kínában a hatóságok hatalmas, szinte minden állampolgárra kiterjedő arcfelismerő adatbázissal rendelkeznek, mert az országban a közbiztonság megelőzi a személyiségi jogok védelmét.
13: Időjárás.
12: Kitartóan forró órák következnek. 41 fok is lehetséges a térségben, zavartalan napsütés várható. Este 8 után is még 30 fok lesz. Az éjszakai pihenéshez szükséges 20 fok körüli enyhülés csak éjfél körül áll be.
14: Közlekedés.
12: A forróság miatt a szokásostól eltérően kevesebb helyen mérik az autósok sebességét. A 2-es úton Sződligeten, valamint Szobon az országúton, továbbá a 22-esen Endrefalván várható sebességellenőrzés.
13: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
13: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Indul az újabb

magyar nemzeti táncegyüttes, a Sárkány Mese című zenés-táncos mesejátékkal. Az 50 perces előadás a magyar népmesék, népdalok és néptáncok varázslatos világába kalauzolja a közönséget. A történetben három szegény legény indul kalandra, de feltűnik egy táncoló csacsi, egy gonosz boszorkány, egy háromfejű sárkány, egy kedves erdei manó, és természetesen egy király kisasszony is. A humoros és látványos produkció nem csak szórakoztat, hanem a kitartás, a bátorság és a jóság fontosságát is megmutatja. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak, a belépés pedig teljesen ingyenes. Ha szeretnének egy kellemes nyári délutánt eltölteni a Bánkitó partján, miközben egy színvonalas családi előadást is megnézhetnek, akkor pénteken délután 5 órától irány Bánk, ahol a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Sárkány Mese című előadása várja a közönséget a Bánki Nyár 2026 rendezvénysorozat következő állomásán.

A Mágos Lágerek között horoszkóp rovat a kirakatban kezdjük a kossal. Egy régi barátja segíthet önnek abban, hogy megoldást találjon családi problémájára. Lehetséges, hogy anyagi támogatásra is szorul, de azért is hálás lehet, ha tanácsot vagy támogatást kap. Kedves Bika, hiába van itt egy kis pihenés a mai napon, ön nem tud nyugodni, nem tud pihenni, a lakóhelyét illető gondok nyomaszthatják, az eddigi nyugodtnak mondható légkört szokatlan idegeskedés válthatja fel. Kedves ikrek, uralkodó bolygója szembenállásban van a Plutóval, mást mond, más tesz és másként is érez, márpedig ha folyton éppen az ellenkezőjét teszi, mint amit mond, azzal teljesen összezavarja a környezetét és végül saját magát is. Ami a rákot illeti, ma nagyon nehezen viselheti el, hogy valakit hazugságon kell kapnia a családjában, ne vegye azonban személy ellen szólónak a dolgot, az illető valószínűleg inkább félelmében hazudott. Kedves oroszlán, attól még nem dől össze a világ, ha a kedvesét füllentésen kapja, ám ha ez rendszeressé válik, akkor már elég oka lesz a gyanakvásra. Ami a szüzet illeti, mintha az ég zabolátlan és találékony ura találkozna az álmokkal ma, önnek is valóra válthatja néhány álmát a mai konstelláció, de természetesen úgy, hogy tesz is érte. Nagyon jó nap ez a kreatív ötletek megvalósítására. Nem sokára jön a mérleg horoszkópja, de előtte zenélünk.

A magas slágerek között folytatjuk tovább napi horoszkóp rovatunkat. A kirakatban nézzük, milyen nap vár a mérlegre. Egy utazás van kilátásban a közeljövőben, amihez azonban még volna mit beszereznie. A mai nap épp alkalmas lehet az efféle bevásárló körútra. Kedves Skorpió, a szerencse csillag ma örre mosolyoghat, titkos szerelmem a végre pillantásra méltatja, ha ön veszi a lapot és jól reagál, akkor nem is állnak meg ennyinél. Kedves Nyilas, hiába tiltakozik az otthoni feladat ellen, sajnos az a helyzet, hogy ön a legalkalmasabb erre, ne keseregjen miatta, mert most végre bizonyíthat, elsősorban önmaga előtt. Ami a bakot illeti, egyik pillanatban fenn, a másikban lenn, mintha csak hullámvasúton ülne a hangulata. A valóság persze az, hogy nagyon vágyna a gyengédségre. Ha ezt megkapja, az egekben érzi magát. Kedves vízöntő, ön talán úgy érzi, hogy ön nem egy zseni, aki a hobbiából is meg tud élni, pedig lehet, hogy amit ma kedvel csinál, az valójában jobb kereseti forrás lehet, mint amilyen robotolást mostanában végez. Végül pedig a halak mindig is álmodozó típus volt, a mai napon azonban még önmagán is túltehet, a való világ mintha nem is létezne, az ön lábai a fellegeket tapossák, nem is baj, néha ilyennek is kell lennie. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek, nálunk a kirakatban, a Megafonban.

Menő ajánló a kirakatban, kezdjük a balasagyarmati Schweik vendéglővel. A mai ajánlat gulyásleves, csontleves, diós tészta baracklekvárral, rántott karfiol, sült burgonyával és tartármártással. Bársony vendéglő Széchény a mai ajánlat, fokhagyma krémleves pirított kenyérkockával, aszalt szilvával töltött csirkemell, kukoricás rizssel, pirított sertéscsülök, párolt káposztával és burgonyapürével. Várják Önöket Leszenyén is a Hubert panzióban. A mai ajánlat gulyásleves, sertéshúsleves, csirkemell, sonkával, gombával, sajttal besütve, rizssel, hasábbal és salátával, sertészelet jutúros mártással, hagymával, szalonnával, tarhonyával és salátával, aranydukátos bukta dióval, vaníliakrémmel, rántott sajt hasáb tartár, rántott sertéskaraj sült burgonya saláta. Ez a mai evér, jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
3: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
1: Éld át ezt az igaz történetet.
4: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
1: A legenda mögött.
3: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
5: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
1: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
6: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
7: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Ázias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
6: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
7: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
6: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
1: Reklámot hallottak.
8: Dél van.
1: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 5-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Újabb változás lesz Balassagyarmaton a nyári diák munkaprogramban. Július utolsó napján derült ki, hogy a másnaptól kezdődő augusztusi idénymunkát nem támogatja a kormány az előzőleg leadott igényeknek megfelelően, ezért több fiatal munkavállalót kellett értesíteni arról, hogy mégsem kapnak lehetőséget a foglalkoztatásra. Gál Dénes, a helyi gazdasági műszaki ellátó szervezet igazgatója akkor azt mondta, máig nincs indok arra, hogy miért nem támogatta az állam változatlan feltételekkel a városi diákmunkásokat, és miért csak az utolsó pillanatban szerezhettek tudomást ennek tényéről. A polgármester tegnap bejelentette, hogy az önkormányzat néhány nap alatt saját megoldást talált a szokatlan helyzet kezelésére, és 3 millió forintos keretet különített el a fiatalok támogatására a Borenszky Ervin pénzügyi bizottsági elnök kezdeményezésére. Várhatóan augusztus 10-től a hónap végéig mégis az eredeti létszámterv szerint adnak majd megbízást a diákoknak. Csak Gábor közölte, azon is dolgoznak, hogy a kormányzattal egyeztetve mégis állami finanszírozású maradjon a program, de erről egyelőre nincs fejlemény. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
10: 41 diákot ad nyári diákmunkaprogramban foglalkoztatunk, ez biztos. A maradék 18-at, aki versenyben maradt 10-től pedig, vagy az állami finanszírozásban, ha kapunk rá többletforrást, de ha nem kapunk rá, akkor az önkormányzat saját pénzből megfinanszírozza ezt. Ami a legfontosabb haszna az, és ebben erre nagyon büszke vagyok, hogy a program indulása óta, 2014 óta, tehát 12 éve Nógrád megyében magasan a legtöbb diák legtöbb diákot mi foglalkoztatjuk Balassagyarmaton, de általában speciál, hosszú évekig ez csak az önkormányzati intézmények számára biztosított program volt. Most már ezt kiegészítették agrár, kereskedelmi és szolgáltató vendéglátó ipari vállalkozások számára is. Tehát egyrészt, ami nagyon fontos, hogy a diákoknak jelent ez munkatapasztalatot. Van olyan kollégánk, aki diákmunkásként kezdte az önkormányzatnál a munkát, és aztán megszerette és visszajött az iskolai elvégzése után.
9: Habár korábban nagyobb keretösszeget osztottak szét a Magyar Falu programban, mégis látványos fejlesztések valósulhatnak meg a már a Tisza kormány idején eldöntött pályázatokból. Balla Mihály Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője szerint a most megjelent döntési lista alapján kijelenthető, hogy a térségi falvak többsége jól jár. Közlekedési és vízelvezetési beruházásokra 15 pályázó, önkormányzati ingatlanok és játszóterek fejlesztésére, valamint falubusz vásárlására 16 induló nyert támogatást. Kiemelte, az még nem világos, hogy a döntéshozó minisztérium miért hagyta ki a támogatásokból a Karancs völgyét, ahol Balla elmondása szerint egyáltalán nincs nyertes. Hozzátette, több falu nem tudott nyerni ezúttal, azonban tudomása van arról, hogy 5 milliárd forint értékű tartalék áll rendelkezésre. Az új döntési körben újabb

0: Ésben, illetve a önkormányzati ingatlanok és különböző szolgáltatásokhoz pályáztak kis buszra, adott esetben szolgáltatás fejlesztésre, úgyhogy alapvetően településeink jól szerepeltek az idejében, de ugye a döntést már a jelenlegi kormányzat hozta meg a területfejlesztési minisztériumban. A legkisebb településünktől a nagyobb lélekszámú településekig el lehet mondani, hogy sikeresek voltak, hiszen Rétság is, ha jól emlékszem, akkor Nagyorosz is jól szerepelt, de ott van Debercény, Hortács, ezek kis települések, amelyek szintén most sikeresen szerepeltek, vagy akár Kusztaberki is gazdagodhat egy falu busszal. Tehát én azt gondolom, hogy itt elsősorban az, hogy a települések mire pályáznak, meg hogy mindegyik pályázati lábon legyen sikeres, vagy nyertes, eredményes pályázat. Én most azt látom, hogy ebből a szempontból nagyjából a településeink jól szerepeltek.
1: Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem mosható kivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diósjenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitány segriasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat, valamint a kameraszolgálat drónja végezte. A kutatómentők pedig a folyószakasz alsóbb részein hajtottak végre kutatást, a folyami katasztrófavédelmi hajós egységével együtt. A kutatásban résztvevő szervezetek egyelőre nem találták meg az elmerült személyt. Kiemelkedően jól teljesítettek a balassagyarmati Úsznió Egyesület hegyi kerékpárosai a Bükk Maratonon. A minitávon a 13 év alattiak között Gemer Előd negyedik lett. A 15 év alattiak versenyét Koleszár Botont nyerte, harmadikként testvére Áron tekert célba.
2: Időjárás.
1: Kitartóan forró órák következnek. 41 fok is lehetséges a térségben, zavartalan napsütés várható. Este 8 után is még 30 fok lesz. Az éjszakai pihenéshez szükséges 20 fok körüli enyhülés csak éjfél körül áll be.
2: Közlekedés.
1: A forróság miatt a szokásostól eltérően kevesebb helyen mérik az autósok sebességét. A 2-es úton, Sződligeten, valamint Szobon az országúton, továbbá a 22-esen Endrefalván várható sebességellenőrzés.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
5: Indul egy újabb óra, Rédei Reni a mikrofonnál, ez itt továbbra is a kirakat. A nyári hőségben nem csak a megfelelő folyadékbevitelre érdemes odafigyelni, hanem arra is, hogy lehetőleg 11 és 16 óra között kerüljük a tűző napot, ha tehetjük. Ha mégis útnak indulnak, akkor viseljenek világos szellős ruházatot, és ne hagyjanak senkit, sem gyermeket, sem pedig házjáratot parkoló autóban, még néhány percre sem. és egy egyszerű, de hasznos tép a csukló vagy a tarkó hideg vízzel való hűtése

gyorsan segíthet enyhíteni a szervezet hőterhelését, kitartást mindenkinek. Most pedig egy hazai kedvenc következik, a The Sign az Ez a perc című dallal a 2000-es évek egyik emlékezetes magyar popslágerét hozta el, fülbemászó refrénje, lendületes hangzása és pozitív energiája miatt a mai napig sokat kedvence. Következik tehát a The Sign és az Ez a perc itt a Megafonban.

Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, különösen a mai ünnepelteknek, a Krisztináknak, az Ábeleknek és a Máriáknak, illetve mindazoknak, akik augusztus 5-én születtek. A Krisztina latin eredetű név, a Krisztián a gyakoribb alakváltozata. A görög eredetű latin Krisztiánus, magyarul Krisztián, férfi név, női párja, jelentése Krisztushoz tartozó. Az Ábel bibliai név, Ádám és Éva második fiának a neve, valószínűleg héber eredetű, és a jelentése mulandóság. A Mária szintén bibliai név, eredeti héber formája a Miriam volt, jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő nagyszerű megasláger.

megyünk tovább, érdemes megnézni a Násznaposok című akció végjátékot Rebel Wilsonnal a főszerepben. Sose keverjék a munkát a kikapcsolódással. Az öntörvényű titkos ügynök Sam könnyen tett eleget ennek az intelemnek mostanáig. Eddigi legnehezebb küldetésével bízzák meg, amikor a mennyasszony tanújának szerepét kell betöltenie gyermekkori barátnője esküvőjén. A cseppet sem neki való feladat teljesítése közben alig bírja megőrizni inkognitóját és játszani a megbízható barátnőt még a látványos külsőségek között megtartott szertartás és lakodalom napján is. És ami még rosszabb, a három koszorús lány minden megmozdulása felett ítéletet hirdet. Amikor azonban egy csapat zsoldos üt rajta a vagyonos násznépen és túszul ejtik őket, szemre hárul a feladat, hogy azt tegye, amire egyetlen másik noszoljó sem képes, hadat üzen mindenkinek, aki hazavágná legjobb barátnője legfontosabb napját. Rebel Wilsonnal a főszerepben érdemes megnézni a Násznaposok című akcióvégjátékot.

0: just wanna dive. Hamarosan indul egy újabb óra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és békönnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
8: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
2: Éld át ezt az igaz történetet.
9: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
2: A legenda mögött.
8: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
10: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
2: A Sivatag fia. Július 23-ától a mozikban. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Valami nagy érkezik a mozikba.
12: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
13: Erélem készültünk fel!
11: Idén!
13: Futá!
12: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
13: Futá! Ennél gyorsabban nem megy!
11: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
4: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
14: Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Kiemelkedően jól teljesítettek a balassagyarmati Úsznió Egyesület hegyi kerékpárosai a Bükk Maratonon. A minitávon a 13 év alattiak között Gemer Előd negyedik lett. A 15 év alattiak versenyét Koleszár Botont nyerte, harmadikként testvére Áron tekert célba. Az országos tisztifőorvos az eredetileg augusztus 4-éig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-éig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a száradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása, hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Történelmi hétvégét produkálta a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hitt Bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csak nem 1 milliárd dolláros bevételt termelt. A mesterséges intelligencia segítségével találtak meg egy 1998-ban csecsemőkorában elrabolt kínai férfit, akinek a gyermekkori fotójából és családtagjai arcvonásaiból kódolta ki az algoritmus a felnőttkori megjelenését. A sikeres felkutatás hátterében az áll, hogy Kínában a hatóságok hatalmas, szinte minden állampolgárra kiterjedő arcfelismerő adatbázissal rendelkeznek, mert az országban a közbiztonság megelőzi a személyiségi jogok védelmét. Szeptember 1-én visszavonul az énekesnő Ariana Grande. Ennek okaként a vele szembeni csillapíthatatlan ítélkezéseket nevezte meg. Azt mondta, minden nyilvános szereplését rosszindulatú pletykák és kommentek kísérik, amiket most elégelt meg. Grande egy készülő londoni musical szerepétől is visszalépett.
1: Időjárás.
14: Kitartóan forró órák következnek. 41 fok is lehetséges a térségben, zavartalan napsütés várható. Este 8 után is még 30 fok lesz. Az éjszakai pihenéshez szükséges 20 fok körüli enyhülés csak éjfél körül áll be.
6: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu. Közlekedés.
14: A forróság miatt a szokásostól eltérően kevesebb helyen mérik az autósok sebességét. A 2-es úton, Sződligeten, valamint Szobon az országúton, továbbá a 22-esen Endrefalván várható sebesség ellenőrzés.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
6: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat.

Gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégely-Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti programok is igazán izgalmasnak ígérkeznek, 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget, 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról, a napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki jól érezheti magát. Falunap Drégely-Palánkon augusztus 15-én a Művelődési Ház udvarán.

Vajon mit érdemes idén-nyáron olvasni, már is kiderül ez a könyvajánló a kirakatban, benne pedig Julie Kaplan könyve Villa Amalfiban. Igazán Amalfiban érezhetjük magunkat, ha elkezdjük olvasni ezt a jó kis nyári olvasmányt. Amalfi, tengerpart, szikrázó napsütés és egy jóképű, bár mogorva olasz pasi. Hát kell lennél több. Hirtelen csak arra vágyott, hogy megcsókolja, ha másért nem, azért, hogy láthassa a reakcióját, mert Lia igazából nem volt a típusa. Ő a csillogó, kifinomult, hűvös, visszafogott nőkhöz vonzódott, legalábbis idáig. Lia már régóta Amalfiról és a homokos partot nyaldosó türkiszkék hullámokról álmodott, de az álomban soha nem szerepelt, hogy az igazi apját is megismeri. Azt a férfit, akinek a létezéséről csupán pár héttel korábban szerzett tudomást, most pedig a lenyűgöző rózsaszín villa kapuja előtt állva, azzal kellett szembesülnie, hogy az apja elviselhetetlen modorú és elviselhetetlen jóképű üzletvezetője, Raphael Knight megtagadja tőle a belépést. Miután egy régi fénykép bizonyítja Lia igazát, Raphael elszántan igyekszik kideríteni, milyen hátsó szándék vezérli ezt a lefegyverző mosolyú idegent, ezért folyamatosan szemmel kell tartania. Tökéletes, nyári, romantikus regény, érdemes beszerezni a vízpartra, ez Julie Kaplantól, Villa Amalfiban.

más. Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez továbbra is a Kira Katréde Ireni a mikrofonnál. A Balassa Gyarmati Madács mozi mai ajánlatával megyünk tovább. A gyerkőcökkel megnézhetik 2-től és 4-től a Márszipilámit. Pókember vadonatúj nap 2:30-tól 2D-ben, 3:30-tól és 8:30-tól 3D-ben. 4 órakor 3D-ben Toy Story 5. rész. 5-től és 8-tól vetítik az Odüsszeiát. Argentin történetek egy vígjáték 6-tól. Szintén 6-tól 3D-ben Vajana az élőszereplős változat. Este 8-kor pedig megnézhetik a Halálsíp című horrorfilmet, illetve a Motor City-t. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez!

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a hamisítatlan magyar rockzenét, akkor érdemes már most beírni a naptárba a szombat estét. A Bánki nyár 2026 rendezvény sorozat egyik legjobban várt fellépője érkezik a Bánki tó partjára. Augusztus 8-án ismét színpadra áll a Tankcsapda. A debreceni rock trió nem először koncertezik Bánkon, az elmúlt években már többször is hatalmas bulit csináltak a vízi színpadon, és minden alkalommal teltház közeli közönség fogadta őket. A különleges tóparti helyszín és a Tankcsapda energikus koncertjei mindig emlékezetes estét ígérnek. A zenekarnak idén sincs oka visszafogni magát, a rajongók biztosan számíthatnak a legismertebb slágerekre, így felcsendülhet többek között a Mennyország turiszt, a Legjobb méreg, a Rokka nevem, vagy az Egyszerű dal is. A több mint 35 éve működő együttes ma is a magyar rockzene egyik legnépszerűbb zenekara, koncertjeik pedig rendre hatalmas hangulatban telnek. A kapunyitás szombaton este 7 órakor lesz, a Tankcsapda pedig várhatóan 8:30-kor lép a Bánki tó vízi színpadára. Ha tehát egy igazán pörgős nyári estére vágynak, ahol a rockzene találkozik a Bánki tó különleges hangulatával, akkor irány Bánk szombaton. A Bánki nyár 2026 egyik kiemelt koncertje garantáltan felejthetetlen élményt kínál minden Tankcsapda rajongónak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
8: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Valami nagy érkezik a mozikba.
11: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
10: Idén.
11: Futá! Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
12: Futá! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
10: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
13: Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére, települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24.hu. Az országos tiszti főorvos az eredetileg augusztus 4-éig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-éig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradásokat, száradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajóelhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Dunamedrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbált akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. A mesterséges intelligencia segítségével találtak meg egy 1998-ban csecsemőkorában elrabolt kínai férfit, akinek a gyermekkori fotójából és családtagjai arcvonásaiból kódolta ki az algoritmus a felnőttkori megjelenését. A sikeres felkutatás hátterében az áll, hogy Kínában a hatóságok hatalmas, szinte minden állampolgárra kiterjedő arcfelismerő adatbázissal rendelkeznek, mert az országban a közbiztonság megelőzi a személyiségi jogok védelmét.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
14: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
15: Időjárás.
13: Kitartóan forró órák következnek. 41 fok is lehetséges a térségben, zavartalan napsütés várható. Este 8 után is még 30 fok lesz. Az éjszakai pihenéshez szükséges 20 fok körüli enyhülés csak éjfél körül áll be.
2: Közlekedés.
13: A forróság miatt a szokásostól eltérően kevesebb helyen mérik az autósok sebességét. A 2-es úton Sződligeten, valamint Szobon az országúton, továbbá a 22-esen Endrefalván várható sebességellenőrzés.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
7: Megafon.
16: Nagyon szól.
0: Indul az újabb óra program ajánlóval, folytatjuk a kirakatot. Ha még nem tudják, hogy mivel töltsék a péntek délutánt, érdemes bánkra látogatni. Egész nyáron változatos kulturális programok várják az érdeklődőket a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat keretében. Koncertek, színházi előadások, családi programok és szabadtéri események váltják egymást a festői bánkitó partján. A következő ingyenes program elsősorban a gyerekes családoknak szól. Augusztus 7-én pénteken délután 5 órától a vízi színpadon lép fel a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Sárkány Mese című zenés-táncos mesejátékkal. Az 50 perces előadás a magyar népmesék, népdalok és néptáncok varázslatos világába kalauzolja a közönséget. A történetben 3 szegény legény indul kalandra, de feltűnik egy táncoló csacsi, egy gonosz boszorkány, egy háromfejű sárkány, egy kedves erdei manó, és természetesen egy király kisasszony is. A humoros és látványos produkció nem csak szórakoztat,

bőrápolási rutinnal folytatjuk tovább az életmód rovattal, a kirakatot, olyan bőrápolási hibákat ismerhetnek most meg, amelyektől idősebbeknek tűnhetnek. Sokan úgy vélik, hogy csak nyáron és csak is a strandon kell fényvédőt használni, pedig ez nem egészen így van. A fényvédő rendszeres használata ugyanis nagyon jót tesz a bőrnek, mivel megakadályozza a napkáros sugarai által okozott bőrkárosodásokat. Napkárosodást minden egyes nap elszenvedhetünk, és nem csak nyáron, hanem más évszakokban is. Sokan nem használnak csak télen hidratálót, pedig a bőrnek nyáron is nagy szüksége van a hidratálásra, és az is egy tévhit, hogy csak a száraz arcbőrrel rendelkező személyeknek van szükségük bőrhidratálásra. A zsíros arcbőrűeknek is éppen úgy hidratálni szükséges, hogy a bőr megőrizze a nedvességtartalmát. A hidratálónak nem csak az a funkciója, hogy hidratálja a bőrt, hanem segít lassítani a bőr öregedési folyamatait is, azaz a hidratáló rendszeres használatával csak később jelennek meg a finom vonalak és ráncok. Hamarosan folytatjuk mai témánkat, előtte zene!

Bőrápolási rutin az életmód rovatban, ma a kirakatban. Folytatjuk mai témánkat az ivóvízzel, hiszen az ivóvíz elengedhetetlen ahhoz, hogy a bőrünk egészséges, puha és ragyogó maradjon. A rendszeres vízfogyasztás ugyanis segít kiüríteni a szervezetből a méreganyagokat, illetve a bőrt is egészségesen tartja. A folyadék egyensúly fenntartása az általános egészség kulcsa is. Az arc vízre történő mosása pedig segít megszabadítani a bőrünket a szennyeződésektől és a baktériumoktól, a hámlasztás során pedig az elhalt hámsejtektől szabadíthatjuk meg a bőrünket, amelyek felgyorsítják a bőrben zajló öregedési folyamatokat. Viszont nem szabad túlzásba vinni, ugyanis a túlzott hámlasztás károsíthatja a bőrt, és növelheti a krónikus gyulladás, a pattanások, a szárazság és a pigmentáció kialakulásának kockázatait is. Ennyit tehát a bőr öregedésről, illetve a bőrápolásról, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
8: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
7: Éld át ezt az igaz történetet.
9: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
7: A legenda mögött.
8: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
10: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
7: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
11: Kinevezték a közmédia M1 TV csatornájának új vezető munkatársait. A főszerkesztő Hajdú Gábor lesz, a Híradó egyik műsorvezetője, a visszatérő Borsa Miklós. Miután a társaság ezt hivatalosan bejelentette, Magyar Péter miniszterelnök egy internetes fórumon azt írta megjegyzésként: nem hinném. Majd a két új munkatárs megbízatását visszavonta az állami média vezetése. Török Gábor politikai elemző is reagált a hírre, hogy a közmédia vezetősége egy nappal a kinevezésük után visszavonta Hajdú Gábor és Borsa Miklós megbízatását. Szerinte, ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki lehet és ki nem lehet a tévétársaság vezetője, akkor az a tévé kormány tévé. Az ideiglenes köztársasági elnök drámai hangon kérte a magyar lakosságot, hogy fogják vissza az áramfogyasztást az energiaválságban. Forsthopfer Ágnes saját tulajdonú szállodájában viszont romantikus díszkivilágítás, és a szobákban 20 fokos hőmérséklet várja a vendégeket. A Hír TV próbavásárlást végzett a köztársasági elnök Balatonfüredi hotelében, ahol arról tájékoztattak, hogy a vendégek kényelmét semmi sem gátolja. Egyedileg beállítható korlátozás nélküli légkondicionálás, a vacsora helyszínén pedig erősebb világítást szolgálja a gondtalan kikapcsolódást és a kényelmet. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére, települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24. Hunak. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a szárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szeptember 1-én visszavonul az énekesnő Ariana Grande. Ennek okaként a vele szembeni csillapíthatatlan ítélkezéseket nevezte meg. Azt mondta, minden nyilvános szereplését rosszindulatú pletykák és kommentek kísérik, amiket most elégelt meg. Grande egy készülő londoni musical szerepétől is visszalépett.
0: Időjárás.
11: Kitartóan forró órák következnek. 41 fok is lehetséges a térségben, zavartalan napsütés várható. Este 8 után is még 30 fok lesz. Az éjszakai pihenéshez szükséges 20 fok körüli enyhülés csak éjfél körül áll be.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
11: A forróság miatt a szokásostól eltérően kevesebb helyen mérik az autósok sebességét. A 2-es úton, Sződligeten, valamint Szobon az országúton, továbbá a 22-esen Endrefalván várható sebességellenőrzés.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Programajánlóval kezdjük az órát. Ha még nem tudják, hogy mit csináljanak augusztus 15-én, akkor már is adok egy remek tippet. Irány Drégely Palánk, ahol egész napos falunappal várják a családokat, a baráti társaságokat és mindenkit, aki egy jó hangulatú nyári programra vágyik. A rendezvény délután egykor főzőversennyel indul, majd 3 órától következik a hivatalos megnyitó és egy különleges esküvői fotókiállítás. A sport szerelmeseit 4 órától a Freestyle FC látványos focisója várja, a gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégely Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti programok is igazán izgalmasnak ígérkeznek, 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget, 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról, a napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a

Dél-Franciaország egyik gyöngyszemével folytatjuk a kirakatot, ez a nagyvilág rovat. A helyes tengerpart közeli városkának, a Toulon és Saint-Tropez között félúton található Bormley mimózának nagyon szép sárga mimózái vannak, egyébként erről is kapta a nevét, amely februárban virágzik. A Le Mimosa nevet a város a februárban virágzó sárga mimózáról kapta, hivatalos nevén ezüst akácia, aminek az ős hazája Ausztrália. Az 1920-as évek óta rendeznek ünnepségeket a mimózák tiszteletére. A mimóza jáznéra és mézre emlékeztető illattal rendelkezik, és egyébként Yves Saint Laurent híres parfümjét is ez inspirálta. Az óváros utcáin kúszó növények kapaszkodnak fel az épületekre. A szűk utcákon, kaspokban és egyéb tartókban is láthatunk növényeket. Érdemes megnézni ezt a gyönyörű szép helyet, és még hogy mit lehet itt megnézni, hamarosan kiderül, de előtte zenélünk.

0: sírják.
1: Folytatjuk tovább nagyvilágrovatunkat a kirakatban, ahol most felfedezzük a francia riviera gyöngyszemét, Borgli mimózát, sétáljunk a középkori falurészek kanyargós utcáin, csodáljuk meg a várromot, ahonnan lélegzetelállító kilátást nyílik a tengerre, látogassuk meg a botanikus kertet, ahol a mimózák és ritka növények káprázhatnak el, ne hagyjuk ki a Notre-Dame de l'Assomption templomot sem a hangulatos falusi térrel, és barangoljunk a helyi művészeti galériában, ahol a provenci festők alkotásait láthatjuk. Ha a tenger felé indulunk, a Favier öböl és a Cabasson tengerpart kristálytiszta vízével tökéletes napfürdőzést kínál. Borgli Mimosa történelem, természet és mediterrán életstílus találkozása, egy hely, ami minden érzékszervünket elvarázsolja, érdemes meglátogatni.

0: Ez volt a Kirakat, a műsor, amiben minden benne volt ma is, és holnap is benne lesz. Délelőtt 10 órától várom majd önöket, addig is mindenkinek nagyon kellemes délutánt, kellemes estét kívánok. Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
7: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérlokát pályája vár ránk, a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
6: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
8: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
9: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
11: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
9: Éld át ezt az igaz történetet.
12: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
9: A legenda mögött.
11: Az állagsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
13: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
9: A Sivatag fia. Július 23-ától a mozikban. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Valami nagy érkezik a mozikba.
15: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
16: Erélem készültünk fel!
14: Idén!
16: Futá!
15: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
16: Futá! Ennél gyorsabban nem megy!
14: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
17: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel. A ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
18: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias,
2: nyugdíjas, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
18: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
2: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
18: Bársonyvendéglő.hu
19: Bársonyvendéglő.hu Reklámot hallottak.
20: 16 óra van.
19: Itt a Megafon.
21: A mikrofonnál Molnár Róbert.
22: Hírek.
21: Habár korábban nagyobb keretösszeget osztottak szét a Magyar Falu programban, mégis látványos fejlesztések valósulhatnak meg a már a Tisza kormány idején eldöntött pályázatokból. Balla Mihály Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője szerint a most megjelent döntési lista alapján kijelenthető, hogy a térségi falvak többsége jól jár. Közlekedési és vízelvezetési beruházásokra 15 pályázó, önkormányzati ingatlanok és játszóterek fejlesztésére, valamint falubusz vásárlására 16 induló nyert támogatást. Kiemelte, az még nem világos, hogy a döntéshozó minisztérium miért hagyta ki a támogatásokból a Karancs völgyét, ahol Balla elmondása szerint egyáltalán nincs nyertes. Hozzátette, több falu nem tudott nyerni ezúttal, azonban tudomása van arról, hogy 5 milliárd forint értékű tartalék áll rendelkezésre. Az új döntési körben újabb nyertesek lehetnek. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diós Jenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat, valamint a kameraszolgálat drónja végezte. A kutatómentők pedig a folyószakasz alsóbb részein hajtottak végre kutatást, a folyami katasztrófavédelem hajós egységével együtt. A kutatásban résztvevő szervezetek egyelőre nem találták meg az elmerült személyt. Az ideiglenes köztársasági elnök drámai hangon kérte a magyar lakosságot, hogy fogják vissza az áramfogyasztást az energiaválságban. Forsthoffer Ágnes saját tulajdonú szállodájában viszont romantikus díszkivilágítás, és a szobákban 20 fokos hőmérséklet várja a vendégeket. A Hír TV próbavásárlást végzett a köztársasági elnök Balatonfüredi hotelében, ahol arról tájékoztattak, hogy a vendégek kényelmét semmi sem gátolja. Egyedileg beállítható korlátozás nélküli légkondicionálás, a vacsora helyszínén pedig erősebb világítás szolgálja a gondtalan kikapcsolódást és a kényelmet. A román kormány kérésére reagálva és az energiaválságra való tekintettel döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford, közölte az ügyvivő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem korlátozta a nagyfogyasztókat, csupán önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket, így a két autógyártó a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Jelenállás szerint a leállás augusztus 19-éig tart. Csak úgy, mint Magyarországon, a keleti szomszédunknál is a folyók alacsony vízállása jelent problémát, emiatt ugyanis korlátozottabban működnek a vízerőművek, valamint a Csernavodai atomerőmű egyes blokkját le is állították. A hatóságok célja most az, hogy megpróbálják elkerülni a még működő kettes reaktor országos hálózatról történő leválasztását.
19: Melegben hideg, hidegben meleg.
23: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
19: Minden, ami klíma.
24: Időjárás.
21: Kitartóan forró órák következnek. 41 fok is lehetséges a térségben, zavartalan napsütés várható. Este 8 után is még 30 fok lesz. Az éjszakai pihenéshez szükséges 20 fok körüli enyhülés csak éjfél körül áll be.
19: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
25: nyekiautóház.hu
0: Közlekedés.
21: A forróság miatt a szokásostól eltérően kevesebb helyen mérik az autósok sebességét. A 2-es úton, Szűdligeten, valamint Szobon az országúton, továbbá a 22-esen Endrefalván várható sebességellenőrzés.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
20: mega jó hangulatban.
22: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Újabb változás lesz Balassagyarmaton a nyári diák munkaprogramban. Július utolsó napján derült ki, hogy a másnaptól kezdődő augusztusi idénymunkát nem támogatja a kormány az előzőleg leadott igényeknek megfelelően, ezért több fiatal munkavállalót kellett értesíteni arról, hogy mégsem kapnak lehetőséget a foglalkoztatásra. Gál Dénes, a helyi gazdasági műszaki ellátó szervezet igazgatója akkor azt mondta, máig nincs indok arra, hogy miért nem támogatta az állam változatlan feltételekkel a városi diák munkásokat, és miért csak az utolsó pillanatban szerezhettek tudomást ennek tényéről. A polgármester tegnap bejelentette, hogy az önkormányzat néhány nap alatt saját megoldást talált a szokatlan helyzet kezelésére, és 3 millió forintos keretet különített el a fiatalok támogatására a Borenszky Ervin pénzügyi bizottsági elnök kezdeményezésére. Várhatóan augusztus 10-től a hónap végéig mégis az eredeti létszámterv szerint adnak majd megbízást a diákoknak. Csak Gábor közölte, azon is dolgoznak, hogy a kormányzattal egyeztetve mégis állami finanszírozás maradjon a program, de erről egyelőre nincs fejlemény. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitány segriasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat, valamint a kameraszolgálat drónja végezte. A kutatómentők pedig a folyószakasz alsóbb részein hajtottak végre kutatást, a folyami katasztrófavédelmi hajós egységével együtt. A kutatásban résztvevő szervezetek egyelőre nem találták meg az elmerült szemét. Kinevezték a közmédia M1 TV csatornájának új vezető munkatársait. A főszerkesztő Hajdu Gábor lesz, a híradó egyik műsorvezetője, a visszatérő Borsa Miklós. Miután a társaság ezt hivatalosan bejelentette, Magyar Péter miniszterelnök egy internetes fórumon azt írta megjegyzésként, nem hinném. Majd a két új munkatárs megbízatását visszavonta az állami média vezetése. Török Gábor politikai elemző is reagált a hírre, hogy a közmédia vezetősége egy nappal a kinevezésük után visszavonta Hajdu Gábor és Borsa Miklós megbízatását. Szerinte, ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki lehet és ki nem lehet a tévétársaság vezetője, akkor az a tévé kormány tévé.
0: Közlekedés.
1: A forróság miatt a szokásostól eltérően kevesebb helyen mérik az autósok sebességét. A 2-es úton, Sződligeten, valamint Szobon az országúton, továbbá a 22-esen Endrefalván várható sebességellenőrzés.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Reklám.
1: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
10: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
9: Éld át ezt az igaz történetet.
11: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
9: A legenda mögött.
10: Az állagsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
12: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
9: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Valami nagy érkezik a mozikba.
14: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
15: Erélyen készültünk fel!
13: Idén!
14: Futá! Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
15: Futá! Én futok! De boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem!
13: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
1: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
16: Újabb változás lesz Balassagyarmaton a nyári diák munkaprogramban. Július utolsó napján derült ki, hogy a másnaptól kezdődő augusztusi idénymunkát nem támogatja a kormány az előzőleg leadott igényeknek megfelelően, ezért több fiatal munkavállalót kellett értesíteni arról, hogy mégsem kapnak lehetőséget a foglalkoztatásra. Gál Dénes, a helyi gazdasági műszaki ellátó szervezet igazgatója akkor azt mondta, máig nincs indok arra, hogy miért nem támogatta az állam változatlan feltételekkel a városi diák munkásokat, és miért csak az utolsó pillanatban szerezhettek tudomást ennek tényéről. A polgármester tegnap bejelentette, hogy az önkormányzat néhány nap alatt saját megoldást talált a szokatlan helyzet kezelésére, és 3 millió forintos keretet különített el a fiatalok támogatására a Borenszky Ervin pénzügyi bizottsági elnök kezdeményezésére. Várhatóan augusztus 10-től hónap végéig mégis az eredeti létszámterv szerint adnak majd megbízást a diákoknak. Csak Gábor közölte, azon is dolgoznak, hogy a kormányzattal egyeztetve mégis állami finanszírozású maradjon a program, de erről egyelőre nincs fejlemény. másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntözőberendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat, valamint a kameraszolgálat drónja végezte. A kutatómentők pedig a folyószakasz alsóbb részein hajtottak végre kutatást, a folyami katasztrófavédelem hajós egységével együtt. A kutatásban résztvevő szervezetek egyelőre nem találták meg az elmerült szemét. Kinevezték a közmédia M1 TV csatornájának új vezető munkatársait. A főszerkesztő Hajdu Gábor lesz, a Híradó egyik műsorvezetője, a visszatérő Borsa Miklós. Miután a társaság ezt hivatalosan bejelentette, Magyar Péter miniszterelnök egy internetes fórumon azt írta megjegyzésként: nem hinném. Majd a két új munkatárs megbízatását visszavonta az állami média vezetése. Török Gábor politikai elemző is reagált a hírre, hogy a közmédia vezetősége egy nappal a kinevezésük után visszavonta Hajdu Gábor és Borsa Miklós megbízatását. Szerinte, ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki lehet és ki nem lehet a tévétársaság vezetője, akkor az a tévé kormány tévé.
17: Közlekedés.
16: A forróság miatt a szokásostól eltérően kevesebb helyen mérik az autósok sebességét. A 2-es úton, Szűdligeten, valamint Szobon az országúton, továbbá a 22-esen Endrefalván várható sebességellenőrzés.
17: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
18: mega jó hangulatban.
19: Megafon, nagyot szól.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
8: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
9: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Valami nagy érkezik a mozikba.
12: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
13: Erélyen készültünk fel!
11: Idén!
13: Futár!
12: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
13: Futár! Én futok! De boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
11: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
14: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
15: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Ázias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
14: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
15: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
14: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
0: Reklámot hallottak.
16: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
17: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 5-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
16: Hírek.
17: Újabb változás lesz Balassagyarmaton a nyári diák munkaprogramban. Július utolsó napján derült ki, hogy a másnaptól kezdődő augusztusi idénymunkát nem támogatja a kormány az előzőleg leadott igényeknek megfelelően, ezért több fiatal munkavállalót kellett értesíteni arról, hogy mégsem kapnak lehetőséget a foglalkoztatásra. Gál Dénes, a helyi gazdasági műszaki ellátó szervezet igazgatója akkor azt mondta, máig nincs indok arra, hogy miért nem támogatta az állam változatlan feltételekkel a városi diák munkásokat, és miért csak az utolsó pillanatban szerezhettek tudomást ennek tényéről. A polgármester tegnap bejelentette, hogy az önkormányzat néhány nap alatt saját megoldást talált a szokatlan helyzet kezelésére, és 3 millió forintos keretet különített el a fiatalok támogatására a Borenszky Ervin pénzügyi bizottsági elnök kezdeményezésére. Várhatóan augusztus 10-től a hónap végéig mégis az eredeti létszámterv szerint adnak majd megbízást a diákoknak. Csak Gábor közölte, azon is dolgoznak, hogy a kormányzattal egyeztetve mégis állami finanszírozású maradjon a program, de erről egyelőre nincs fejlemény. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
18: 41 diákot ad nyári diákmunkaprogramban, foglalkoztatunk, ez biztos. A maradék 18-at, aki versenyben maradt 10-től pedig, vagy az állami finanszírozásban, ha kapunk rá többletforrást, de ha nem kapunk rá, akkor az önkormányzat saját pénzből megfinanszírozza ezt. Ami a legfontosabb haszna az, és ebben erre nagyon büszke vagyok, hogy a program indulása óta, 2014 óta, tehát 12 éve Nógrád megyében magasan a legtöbb diák diák Balassagyarmat, legtöbb diákot mi foglalkoztatjuk Balassagyarmat, de általában speciál, hosszú évekig ez csak az önkormányzati intézmények számára biztosított program volt, most már ezt kiegészítették agrár, kereskedelmi és szolgáltató vendéglátó ipari vállalkozások számára is. Tehát egyrészt, ami nagyon fontos, hogy a diákoknak jelent ez munkatapasztalatot. Van olyan kollégánk, aki diákmunkásként kezdte az önkormányzatnál a munkát, és aztán megszerette és visszajött az iskolai elvégzése után.
17: Habár korábban nagyobb keretösszeget osztottak szét a Magyar Falu programban, mégis látványos fejlesztések valósulhatnak meg a már a Tisza kormány idején eldöntött pályázatokból. Balla Mihály, Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője szerint a most megjelent döntési lista alapján kijelenthető, hogy a térségi falvak többsége jól jár. Közlekedési és vízelvezetési beruházásokra 15 pályázó, önkormányzati ingatlanok és játszóterek fejlesztésére, valamint falubusz vásárlására 16 induló nyert támogatást. Kiemelte, az még nem világos, hogy a döntéshozó minisztérium miért hagyta ki a támogatásokból a Karancs völgyét, ahol Balla elmondása szerint egyáltalán nincs nyertes. Hozzátette, több falu nem tudott nyerni ezúttal, azonban tudomása van arról, hogy 5 milliárd forint értékű tartalék áll rendelkezésre. Az új döntési körben újabb nyertesek lehetnek. Balla Mihályt, Nyugat-Nógrád országgyűlési képviselőjét hallják.
1: Alapvetően ugye a Magyar Falu programban 5000 fő alatti települések pályázhatnak. A mostani döntés előzménye ugye az volt, hogy ezeket a pályázatokat már az elmúlt év vége és az idei év elején már benyújtották az önkormányzatok. Én azt tapasztaltam, hogy a térségünkben elég sok település sikeresen szerepelt úthálózat fejlesztésben, illetve a önkormányzati ingatlanok és különböző szolgáltatásokhoz pályáztak kis buszra, adott esetben szolgáltatás fejlesztésre, úgyhogy alapvetően településeink jól szerepeltek az idejében, de ugye a döntést már a jelenlegi kormányzat hozta meg a területfejlesztési minisztériumban. A legkisebb településünktől a nagyobb lélekszámú településekig el lehet mondani, hogy sikeresek voltak, hiszen Rétság is, ha jól emlékszem, akkor Nagy-Oroszi is jól szerepelt, de ott van Debercény, Hortács, ezek kis települések, amelyek szintén most sikeresen szerepeltek, vagy akár Kusztaberki is gazdagodhat egy falubusszal. Tehát én azt gondolom, hogy itt elsősorban az, hogy a települések mire pályáznak, meg hogy mindegyik pályázati lábon legyen sikeres, vagy nyertes, eredményes pályázat. Én most azt látom, hogy ebből a szempontból nagyjából a településeink jól szerepeltek.
17: Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem mosható kivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diós Jenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték kezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat

0: kaphatunk Trafi Box.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Finally. Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
1: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
0: Ez a Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
5: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
0: Éld át ezt az igaz történetet.
6: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
0: A legenda mögött.
5: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
7: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
0: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
8: Reklámot hallottak.
9: 19 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
10: Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Kiemelkedően jól teljesítettek a balassagyarmati Úszni Jó Egyesület hegyi kerékpárosai a Bükk Maratonon. A minitávon a 13 év alattiak között Gemer Előd negyedik lett. A 15 év alattiak versenyét Koleszár Botont nyerte, harmadikként testvére Áron tekert célba. Az országos tiszti főorvos az eredetileg augusztus 4-éig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-éig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a száradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása, hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Történelmi hétvégét produkálta a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hitt bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csak nem 1 milliárd dolláros bevételt termelt. A mesterséges intelligencia segítségével találtak meg egy 1998-ban csecsemőkorában elrabolt kínai férfit, akinek a gyermekkori fotójából és családtagjai arcvonásaiból kódolta ki az algoritmus a felnőttkori megjelenését. A sikeres felkutatás hátterében az áll, hogy Kínában a hatóságok hatalmas, szinte minden állampolgárra kiterjedő arcfelismerő adatbázissal rendelkeznek, mert az országban a közbiztonság megelőzi a személyiségi jogok védelmét. Szeptember 1-én visszavonul az énekesnő Ariana Grande. Ennek okaként a vele szembeni csillapíthatatlan ítélkezéseket nevezte meg. Azt mondta, minden nyilvános szereplését rosszindulatú pletykák és kommentek kísérik, amiket most elégelt meg. Grande egy készülő londoni musical szerepétől is visszalépett.
1: Közlekedés.
10: Ma éjjel Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
11: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
12: mega jó hangulatban.
13: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Habár korábban nagyobb keretösszeget osztottak szét a Magyar Falu programban, mégis látványos fejlesztések valósulhatnak meg a már a Tisza kormány idején eldöntött pályázatokból. Balla Mihály nyugat-nógrád fideszes országgyűlési képviselője szerint a most megjelent döntési lista alapján kijelenthető, hogy a térségi falvak többsége jól jár. Közlekedési és vízelvezetési beruházásokra 15 pályázó, önkormányzati ingatlanok és játszóterek fejlesztésére, valamint falubusz vásárlására 16 induló nyert támogatást. Kiemelte, az még nem világos, hogy a döntéshozó minisztérium miért hagyta ki a támogatásokból a Karancs völgyét, ahol Balla elmondása szerint egyáltalán nincs nyertes. Hozzátette, több falu nem tudott nyerni ezúttal, azonban tudomása van arról, hogy 5 milliárd forint értékű tartalék áll rendelkezésre. Az új döntési körben újabb nyertesek lehetnek. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diósjenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat, valamint a kameraszolgálat drónja végezte. A kutatómentők pedig a folyószakasz alsóbb részein hajtottak végre kutatást, a folyami katasztrófavédelem hajós egységével együtt. A kutatásban résztvevő szervezetek egyelőre nem találták meg az elmerült személyt. Az ideiglenes köztársasági elnök drámai hangon kérte a magyar lakosságot, hogy fogják vissza az áramfogyasztást az energiaválságban. Forsthopfer Ágnes saját tulajdonú szállodájában viszont romantikus díszkivilágítás, és a szobákban 20 fokos hőmérséklet várja a vendégeket. A Hír TV próbavásárlást végzett a köztársasági elnök balatonfüredi hoteljében, ahol arról tájékoztattak, hogy a vendégek kényelmét semmi sem gátolja. Egyedileg beállítható korlátozás nélküli légkondicionálás, a vacsora helyszínén pedig erősebb világítást szolgálja a gondtalan kikapcsolódást és a kényelmet. A román kormány kérésére reagálva és az energiaválságra való tekintettel döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford, közölte az ügyvivő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem korlátozta a nagyfogyasztókat, csupán önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket, így a két autógyártó a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Jelenállás szerint a leállás augusztus 19-éig tart. Csak úgy, mint Magyarországon, a keleti szomszédunknál is a folyók alacsony vízállása jelent problémát, emiatt ugyanis korlátozottabban működnek a vízerőművek, valamint a Csernavodai atomerőmű egyes blokját le is állították. A hatóságok célja most az, hogy megpróbálják elkerülni a még működő kettes reaktor országos hálózatról történő leválasztását.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére, települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24. Hunak. Az országos tiszti főorvos az eredetileg augusztus 4-éig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-éig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a száradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajó elhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Dunamedrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbálta akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. A mesterséges intelligencia segítségével találtak meg egy 1998-ban csecsemőkorában elrabolt kínai férfit, akinek a gyermekkori fotójából és családtagjai arcvonásaiból kódolta ki az algoritmus a felnőttkori megjelenését. A sikeres felkutatás hátterében az áll, hogy Kínában a hatóságok hatalmas, szinte minden állampolgárra kiterjedő arcfelismerő adatbázissal rendelkeznek, mert az országban a közbiztonság megelőzi a személyiségi jogok védelmét.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: hozzá.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 5-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Újabb változás lesz Balassagyarmaton a nyári diák munkaprogramban. Július utolsó napján derült ki, hogy a másnaptól kezdődő augusztusi idénymunkát nem támogatja a kormány az előzőleg leadott igényeknek megfelelően, ezért több fiatal munkavállalót kellett értesíteni arról, hogy mégsem kapnak lehetőséget a foglalkoztatásra. Gál Dénes, a helyi gazdasági műszaki ellátó szervezet igazgatója akkor azt mondta, máig nincs indok arra, hogy miért nem támogatta az állam változatlan feltételekkel a városi diák munkásokat, és miért csak az utolsó pillanatban szerezhettek tudomást ennek tényéről. A polgármester tegnap bejelentette, hogy az önkormányzat néhány nap alatt saját megoldást talált a szokatlan helyzet kezelésére, és 3 millió forintos keretet különített el a fiatalok támogatására a Borenszky Ervin pénzügyi bizottsági elnök kezdeményezésére. Várhatóan augusztus 10-től a hónap végéig mégis az eredeti létszámterv szerint adnak majd megbízást a diákoknak. Csak Gábor közölte, azon is dolgoznak, hogy a kormányzattal egyeztetve mégis állami finanszírozású maradjon a program, de erről egyelőre nincs fejlemény. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
4: 41 diákot ad nyári diákmunkaprogramban, foglalkoztatunk, ez biztos. A maradék 18-at, aki versenyben maradt 10-től pedig, vagy az állami finanszírozásban, ha kapunk rá többletforrást, de ha nem kapunk rá, akkor az önkormányzat saját pénzből megfinanszírozza ezt. Ami a legfontosabb haszna az, és ebben erre nagyon büszke vagyok, hogy a program indulása óta, 2014 óta, tehát 12 éve Nógrád megyében magasan a legtöbb diák legtöbb diákot mi foglalkoztatjuk Balassagyarmat, de általában speciál, hosszú évekig ez csak az önkormányzati intézmények számára biztosított program volt. Most már ezt kiegészítették agrár, kereskedelmi és szolgáltató vendéglátó ipari vállalkozások számára is. Tehát egyrészt, ami nagyon fontos, hogy a diákoknak jelent ez munkatapasztalatot. Van olyan kollégánk, aki diákmunkásként kezdte az önkormányzatnál a munkát, és aztán megszerette és visszajött az iskolai elvégzése után.
3: Habár korábban nagyobb keretösszeget osztottak szét a Magyar Falu programban, mégis látványos fejlesztések valósulhatnak meg a már a Tisza kormány idején eldöntött pályázatokból. Balla Mihály, Nyugat-Nógrád fideszes országgyűlési képviselője szerint a most megjelent döntési lista alapján kijelenthető, hogy a térségi falvak többsége jól jár. Közlekedési és vízelvezetési beruházásokra 15 pályázó, önkormányzati ingatlanok és játszóterek fejlesztésére, valamint falubusz vásárlására 16 induló nyert támogatást. Kiemelte, az még nem világos, hogy a döntéshozó minisztérium miért hagyta ki a támogatásokból a Karancs völgyét, ahol Balla elmondása szerint egyáltalán nincs nyertes. Hozzátette, több falu nem tudott nyerni ezúttal, azonban tudomása van arról, hogy 5 milliárd forint értékű tartalék áll rendelkezésre. Az új döntési körben újabb nyertesek lehetnek. Balla Mihályt, Nyugat-Nógrád országgyűlési képviselőjét hallják.
5: Alapvetően ugye a Magyar Falu programban 5000 fő alatti települések pályázhatnak. A mostani döntés előzménye ugye az volt, hogy ezeket a pályázatokat már az elmúlt év vége és az idei év elején már benyújtották az önkormányzatok. Én azt tapasztaltam, hogy a térségünkben elég sok település sikeresen szerepelt úthálózat fejlesztésben, illetve a önkormányzati ingatlanok és különböző szolgáltatásokhoz pályáztak kis buszra, adott esetben szolgáltatás fejlesztésre, úgyhogy alapvetően településeink jól szerepeltek az idejében, de ugye a döntést már a jelenlegi kormányzat hozta meg a területfejlesztési minisztériumban. A legkisebb településünktől a nagyobb lélekszámú településekig el lehet mondani, hogy sikeresek voltak, hiszen Rétság is. Jól emlékszem, akkor Nagyoroszi is jól szerepelt, de ott van Debercény, Horpács, ezek kis települések, amelyek szintén most sikeresen szerepeltek, vagy akár Pusztabárki is gazdagodhat egy falubusszal. Tehát én azt gondolom, hogy Itt elsősorban az, hogy a települések mire pályáznak, meg hogy mindegyik pályázati lábon legyen sikeres, vagy nyertes, eredményes pályázat. Én most azt látom, hogy ebből a szempontból nagyjából a településeink jól szerepeltek.
3: Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntözőberendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem mosható kivúvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diósjenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján kezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a fővárosi katasztrófa védelmi igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat, valamint a kameraszolgálat drónja végezte. A kutatómentők pedig a folyószakasz alsóbb részein hajtottak végre kutatást, a folyami katasztrófa védelem hajós egységével együtt. A kutatásban résztvevő szervezetek egyelőre nem találták meg az elmerült személyt. Kiemelkedően jól teljesítettek a balassagyarmati úszniú egyesület hegyi kerékpárosai a Bükk maratonon. A mini távon a 13 év alattiak között Gemer Előd negyedik lett. A 15 év alattiak versenyét Koleszár Botont nyerte, harmadikként testvére Áron tekert célba.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
1: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Kinevezték a közmédia M1 TV csatornájának új vezető munkatársait. A főszerkesztő Hajdú Gábor lesz, a Híradó egyik műsorvezetője, a visszatérő Borsa Miklós. Miután a társaság ezt hivatalosan bejelentette, Magyar Péter miniszterelnök egy internetes fórumon azt írta megjegyzésként: nem hinném. Majd a két új munkatárs megbízatását visszavonta az állami média vezetése. Török Gábor politikai elemző is reagált a hírre, hogy a közmédia vezetősége egy nappal a kinevezésük után visszavonta Hajdú Gábor és Borsa Miklós megbízatását. Szerinte, ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki lehet és ki nem lehet a tévétársaság vezetője, akkor az a tévé kormány tévé. Az ideiglenes köztársasági elnök drámai hangon kérte a magyar lakosságot, hogy fogják vissza az áramfogyasztást az energiaválságban. Forsthopfer Ágnes saját tulajdonú szállodájában viszont romantikus díszkivilágítás, és a szobákban 20 fokos hőmérséklet várja a vendégeket. A Hír TV próbavásárlást végzett a köztársasági elnök Balatonfüredi hotelében, ahol arról tájékoztattak, hogy a vendégek kényelmét semmi sem gátolja. Egyedileg beállítható korlátozás nélküli légkondicionálás, a vacsora helyszínén pedig erősebb világítás szolgálja a gondtalan kikapcsolódást és a kényelmet. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére, települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24.hu-nak. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a zárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szeptember 1-én visszavonul az énekesnő Ariana Grande. Ennek okaként a vele szembeni csillapíthatatlan ítélkezéseket nevezte meg. Azt mondta, minden nyilvános szereplését rosszindulatú pletykák és kommentek kísérik, amiket most elégelt meg. Grande egy készülő londoni musical szerepétől is visszalépett.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 6-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Rendkívül méltatlan helyzetbe hozta a közmédia társaság frissen kinevezett főszerkesztőjét, akinek a híradó gondozása lett volna a feladata. Az állami média még aznap visszavonta a szerződést, mert Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook kommentben azt a megjegyzést fűzte a kinevezésről szóló bejelentéshez, hogy nem hinném. A miniszterelnök rövid reakciója után a közmédia szerződést bontott Hajdú Gáborral. Az érintett tegnap úgy nyilatkozott, hogy soha nem vett részt propaganda műsorok készítésében. Ellentétben némelyekkel, akik most fennhangon őt vádolják ezzel. Rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozott a közmédia új vezetése, mert hogy ugyanazzal az indokkal, amellyel felkértek erre a megtisztelő munkára, 24 órán belül el is távolítottak, mondta. Nem sikerült visszafogni az áramfogyasztást kedden. A kormány hiába kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villannyal. A Mavir adatai szerint a kiemelt esti idősávban a magyar villamosenergia rendszer terhelése meghaladta az előzetesen tervezett szintet. Az augusztus 4-i hitelesített bruttó csúcspont 19 órakor volt, 6624 megawatton. Miközben a bruttó rendszerterhelési terv 6574 megawatt volt, írja az economics.hu. Megjegyezve, ez lehet a magyarázata annak, hogy Magyar Péter miniszterelnök miért nem kommunikálta a keddi energiaspórolásról. Sejtelmes bejegyzést tett közzé a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök, amiből kiderül, hogy Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel fogadták Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit még a Fidesz kormány távolított el a pozíciójából 2011-ben az alaptörvény akkori módosításával. A miniszterelnök bejegyzéséből nem derül ki, hogy az Emberi Jogok Európai Bizottságának egykori magyar bírája, az állam és jogtudományok kandidátusa és az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója miért egyeztetett a kormány tagjaival. De több olyan pozíció is megüresedett, aminek betöltésére eséllyel pályázhatna Baka András. Ilyen a legfőbb ügyészi tisztség, valamint a köztársasági elnöki pozíció. Koreai pop műfajban térne vissza a 90-es évek hazai sztárja, Kozsó. A zenész már össze is ült DJ Dominikkel és a legendás Shy Guys fiúcsapat 3 tagjával. Nemzetközi karriert és újabb slágereket ígért a mostanában nehéz napokat megélő álmokfutós producer. A hírek szerint nem csak fiúcsapatot, hanem lánybandát is életre keltene.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: A Megafon hallgatói döntöttek. Újra itt vannak az igazán nagy megaslágerek.
1: A 80-as évek megaslágerei.
2: A 80-as évek megaslágerei.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Rendkívül méltatlan helyzetbe hozta a közmédia társaság frissen kinevezett főszerkesztőjét, akinek a híradó gondozása lett volna a feladata. Az állami média még aznap visszavonta a szerződést, mert Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook kommentben azt a megjegyzést fűzte a kinevezésről szóló bejelentéshez, hogy nem hinném. A miniszterelnök rövid reakciója után a közmédia szerződést bontott Hajdú Gáborral. Az érintett tegnap úgy nyilatkozott, hogy soha nem vett részt propaganda műsorok készítésében. Ellentétben némelyekkel, akik most fennhangon őt vádolják ezzel. Rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozott a közmédia új vezetése, mert hogy ugyanazzal az indokkal, amellyel felkértek erre a megtisztelő munkára, 24 órán belül el is távolítottak, mondta. Nem sikerült visszafogni az áramfogyasztást kedden. A kormány hiába kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villannyal. A Mavir adatai szerint a kiemelt esti idősávban a magyar villamos energiarendszer terhelése meghaladta az előzetesen tervezett szintet. Az augusztus 4-i hitelesített bruttó csúcspont 19 órakor volt, 6624 megawatton. Miközben a bruttó rendszerterhelési terv 6574 megawatt volt, írja az economics.hu. Megjegyezve, ez lehet a magyarázata annak, hogy Magyar Péter miniszterelnök miért nem kommunikálta a keddi energiaspórolásról. Sejtelmes bejegyzést tett közzé a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök, amiből kiderül, hogy Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel fogadták Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit még a Fidesz kormány távolított el a pozíciójából 2011-ben az alaptörvény akkori módosításával. A miniszterelnök bejegyzéséből nem derül ki, hogy az Emberi Jogok Európai Bizottságának egykori magyar bírája, az állam és jogtudományok kandidátusa és az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója miért egyeztetett a kormány tagjaival. De több olyan pozíció is megüresedett, aminek betöltésére eséllyel pályázhatna Baka András. Ilyen a legfőbb ügyészi tisztség, valamint a köztársasági elnöki pozíció. Koreai pop műfajban térne vissza a 90-es évek hazai sztárja, Kozsó. A zenész már össze is ült DJ Dominikkel és a legendás Shy Guys fiúcsapat három tagjával. Nemzetközi karriert és újabb slágereket ígért a mostanában nehéz napokat megélő álmokfutós producer. A hírek szerint nem csak fiúcsapatot, hanem lánybandát is életre keltene.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon,
0: nagyot szól.

0: Megafon. Megafon.
1: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de ha sötét is ez a világ,

0: hogy az idővel fújnattól ne félj, én beléd szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra.
2: Csak forgunk, nem húz le az élet súlya. Csak forgunk.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Rendkívül méltatlan helyzetbe hozta a közmédia társaság frissen kinevezett főszerkesztőjét, akinek a híradó gondozása lett volna a feladata. Az állami média még aznap visszavonta a szerződést, mert Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook kommentben azt a megjegyzést fűzte a kinevezésről szóló bejelentéshez, hogy nem hinném. A miniszterelnök rövid reakciója után a közmédia szerződést bontott Hajdú Gáborral. Az érintett tegnap úgy nyilatkozott, hogy soha nem vett részt propaganda műsorok készítésében. Ellentétben némelyekkel, akik most fennhangon őt vádolják ezzel. Rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozott a közmédia új vezetése, mert hogy ugyanazzal az indokkal, amellyel felkértek erre a megtisztelő munkára, 24 órán belül el is távolítottak, mondta. Nem sikerült visszafogni az áramfogyasztást kedden. A kormány hiába kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villannyal. A Mavir adatai szerint a kiemelt esti idősávban a magyar villamos energiarendszer terhelése meghaladta az előzetesen tervezett szintet. Az augusztus 4-i hitelesített bruttó csúcspont 19 órakor volt, 6624 megawatton. Miközben a bruttó rendszerterhelési terv 6574 megawatt volt, írja az economics.hu. Megjegyezve, ez lehet a magyarázata annak, hogy Magyar Péter miniszterelnök miért nem kommunikálta a keddi energiaspórolásról. Sejtelmes bejegyzést tett közzé a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök, amiből kiderül, hogy Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel fogadták Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit még a Fidesz kormány távolított el a pozíciójából 2011-ben az alaptörvény akkori módosításával. A miniszterelnök bejegyzéséből nem derül ki, hogy az Emberi Jogok Európai Bizottságának egykori magyar bírája, az állam és jogtudományok kandidátusa és az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója miért egyeztetett a kormány tagjaival. De több olyan pozíció is megüresedett, aminek betöltésére eséllyel pályázhatna Baka András. Ilyen a legfőbb ügy.